0: Ez a Sunshine FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Jobb így nekem itt most. Túl sok fény, még beérzem a ritmust. De most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Sunshine FM, csak jó zene.

más lettem, a tükör így ismer. Le nem törölhetem a múltamat.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló Kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Nem adja ki a Sándor Palota, hogy milyen ügyekben gyakoroltak az államfők kegyelmet. Csökkent az optimizmus a magyar gazdasággal kapcsolatban. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés. Ma reggel folytatódnak a munkálatok Nagykálló-Nyíregyháza között, illetve a 49-es számú főútvonalon. A régi 4-es számú főútvonalon Butykánál, illetve Császárszállásnál további sebességkorlátozások elsősorban a Nagykanyarban, de tudjuk, hogy az ipari park fele vezető útszakaszon is 30 km-es sebességkorlátozás is érvényben van. És lakóterten kívüli sebességkorlátozás a régi 4-es úton a Matróz utcáig, itt 50 km/h a maximált megengedett haladási sebesség, ott ugye járda nincs kiépítve, ezért kellett elrendelni. És Jászalszállás belterületén is több helyen van sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmüket, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Nem adja ki a Sándor Palota, hogy 2012. május 10-e és 2026. július 19-e között milyen ügyekben gyakoroltak az államfők kegyelmet. A köztársasági elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva megtagadta a döntések anonimizált érdemi adatainak és a bűncselekmények típusainak közzétételét. A hivatal arra hivatkozott, hogy az iratok védendő személyes adatokat tartalmaznak, jól lehet korábban volt példa az érdemi részek bemutatására. A választások utáni nemzetközi bizalom és az euró bevezetési tervek ellenére a hőség okozta energiakrízis és a közel-keleti feszültségek miatt csökkent az optimizmus a magyar gazdasággal kapcsolatban. A makrogazdasági elemzők szerint a befektetők megdöbbentek a vártnál magasabb költségvetési hiányon, amit a paksi atomerőmű kiesése is tovább növel, napi 1,5–2 milliárd forintos plusz költséget jelentve az államnak. A szakértők úgy vélik, bár a nagy vásárlási hullám elő a nemzetközi alapok kivárnak, így az euróövezeti csatlakozási program hitelessége egyelőre nem veszett el. Augusztus 4-én még az üdülőjáratok újraindítását ígérte, egy nappal később azonban fizetésképtelenséget jelentett be a bolgár bejegyzésű Robinson Tours utazási iroda. A cég levélben értesítette utasait és partnereit a felszámolási eljárás megindításáról. A fizetésképtelenség okaként a közel-keleti válságot, a magas kerozinárakat és a fapados légitársaságok jelentős árversenyét jelölték meg. A károsult magyar utasok a bolgár biztosítónál jelenthetik be kárigényüket.

okoz jelentős károkat. A kártevők pusztításának megelőzésére a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal 6 növényvédőszerre adott ki szükséghelyzeti engedélyt november 23-áig. A hatóság hangsúlyozza, hogy a készítmények alkalmazásakor a biztonsági előírásokat, a mélykímélő technológiákat és az élelmezés egészségügyi várakozási időket szigorúan be kell tartani. Közjogilag érvénytelennek tartja és feleslegesnek nevezi a Fidesz a jövőkedre tervezett államfőválasztást. A párt közleménye szerint az utolsó legitim módon megválasztott köztársasági elnök Súlyog Tamás, így a poszton nincs üresedés. A Fidesz jelezte, hogy nem vesz részt a szavazáson, és álláspontjuk szerint az új kinevezés törvénytelen és alkotmányellenes, mint ismert a parlament a Tisza frakció kezdeményezésére augusztus 11-én választana átmeneti köztársasági elnököt az alkotmányozásra. Időszakára. Megkezdődtek a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga korrekcióját előkészítő szakmai konzultációk. Lannert Judit oktatási miniszter bejelentette, hogy a közoktatás átfogó megújításának részeként első lépésként teljesen lecserélték az érettségi tétel előkészítő bizottságot. A tárca célja egy átláthatóbb és igazságosabb vizsgarendszer kialakítása, amely csökkenti a középszintű követelményeket és növeli a pedagógusok szakmai szabadságát. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés indul a tervezetről, az új szabályozás végleges formája pedig ősszel kerülhet a nyilvánosság elé. Technikailag már most bevezethető lenne az átlagsebességmérés Magyarországon. A kormány online kérdőívben kéri ki a lakosság véleményét a javaslatról. Vitézi Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a hazai úthálózat kamerái technikailag már alkalmasak a szakaszalapú ellenőrzésre. A bevezetéshez azonban a jogszabályok módosítására van szükség. Az Európai Bizottság mérései alapján az automatikus sebességellenőrző rendszerek 15-20%-kal csökkentek. Csökkenthetik a balesetek számát az utakon. Mától csökkennek a hazai nagykereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benzin ára bruttó 7 forinttal, a gázolajé pedig 3 forinttal csökken a töltőállomásokon. A drágulási hullám megtorpanása a nemzetközi olajpiaci folyamatok kedvező elmozdulásának köszönhető, ahol a csillapodó feszültségek hatására mérséklődtek a jegyzésárak. A szerdai adatok szerint a benzin átlagára 600, a gázolajé pedig 664 forint volt literenként. A Szerencsejáték ZRT felmondta a szerződését a Lunch Group-pal és új marketing, valamint kommunikációs ügynökségi struktúrára tér át. A Nemzeti Lottó Társaság az átláthatóság és a verseny erősítése érdekében új modellt alakít ki, amelyben külön pályázatokon választja ki a PR, a rendezvényszervező és a kampány felelős partner cégeket. Az augusztusban induló meghívásos tendereket ősszel nyílt 1+1 évre szóló pályázatok követik. A társaság közlése szerint az átszervezés a szakmai minőséget és a transzparens működést kívánják garantálni. A vérellátás biztonsága csak folyamatos véradásokkal tartható fenn, bár a kritikus mélyponton már túl van a hazai készletszint. Az Országos Vérellátó Szolgálat közlése szerint a hét elejére 5000-ről 7000-re nőtt a rendelkezésre álló egységek száma, amelyek 35 napos szavatosságuk miatt szeptember elejéig felhasználhatók. A toborzást augusztusban célzott telefonos kampánnyal is támogatják. Vért a 18 és 65 év közötti legalább 50 kilós egészséges felnőttek adhatnak. A lakosság 84%-a visszafogta az áram, 78%-a pedig a vízfogyasztását a hazai energiaválság hatására. Egy friss felmérés szerint a legtöbben a háztartási gépek használatát ritkították. A megkérdezettek 50%-a elégedett a kormány válságkezelő lépéseivel, míg 26%-uk adott gyenge osztályzatot. A lakosság többsége a kötelező korlátozások helyett az önkéntes lakossági takarékoskodásban hisz. Augusztus 11-én sor kerülhet az új köztársasági elnök megválasztására az országgyűlésben. A rendkívüli napirendi kiegészítést a Tisza frakciója nyújtotta be, hogy a parlamenti többség az alaptörvényben meghatározott határidőn belül választhassa meg a tisztviselőt. A megválasztandó államfő az alkotmányozás átmeneti időszakára lép hivatalba, amely a várakozások szerint akár másfél évig is eltarthat. A jelölt személyét egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A köztársasági elnöki feladatokat jelenleg a házelnök látja el.
Egy év alatt közel 21%-kal nőtt a 60 napnál hosszabb ideje műtétre váró betegek száma Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítás

0: A biztosítási alapkezelő júniusi adatai szerint a legtöbben továbbra is térd- és csípőprotézisre, valamint szürke hályog műtétre várakoznak. Bár az egynapos sebészeti ellátások száma rekordot döntött, a szakember hiány és a kórházi kapacitások szűkülése miatt jelentős területi különbségek és hosszú várakozási idők jellemzik az ellátást. A Tisza kormány miniszteri biztost nevezett ki a területre, és augusztus közepéig komplex várólista csökkentési programot terjeszt a kabinet elé. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány a hőség és az energiaválságra válaszul. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy 868 milliárd forintnyi fejlesztési forrásból bővítik a tárolókapacitásokat, korszerűsítik a villamosenergia hálózatot, valamint szélenergia és geotermikus beruházásokat indítanak. A Duna vízszintje lassan emelkedik, a paksi atomerőmű helyzete stabil, a termelés az átmeneti leállás után újraindul. A kormányfő kiemelte, hogy a vízellátás a kánikulában biztosított, a katasztrófavédelem, a honvédség és a civil önkéntesek pedig folyamatosan osztanak ivóvizet. A szeptember 1-től tervezett gyógyszeráfa eltörléséről is tárgyal a parlament a jövő hét hétfőre és kedre összehívott rendkívüli ülésén. A kormány által kezdeményezett tanácskozáson 10 előterjesztést vitatnak meg a képviselők, amelyek között szerepel a köznevelési intézmények szakmai autonómiájának visszaállítása, az egészségügyi adatkezelés módosítása, valamint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal önálló költségvetésének megteremtése is. A tűző napnak kitett sínszálak hőmérséklete akár 20 fokkal is meghaladhatja a levegőjét a rendkívüli hőségben. A túlhevülés és a síntörések megelőzése érdekében a MÁV közel 300 kilométernyi vasútvonalon vezet be sebességkorlátozást a meleg órákban. Emellett a szakemberek fehér festéssel igyekeznek hűteni a sineket, ami Pécs környékén már 3-7 fokos hőmérséklet csökkenést eredményezett. A vasúttársaság 45 fokos síhőmérséklet felett fokozott pályafelületet rendel el, és a sorompók berendezéseit is speciális védőburkolattal látja el. Újabb Fideszhez köthető alapítványok kaphattak egyenként 100 millió forintos támogatást a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből pályáztatás nélkül. Molnár Áron színész aktivista újabb dokumentumokat mutatott be, amelyek szerint a kulturális programokra szánt forrásokból békemenetre történő buszos utaztatást is kifizethettek. Az NKA 17 milliárd forintos forrásának felhasználása miatt indult nyomozásban, jelenleg 6 gyanúsított van, miközben az eddigi vizsgálatok nyomán mintegy 3,3 milliárd forintot már visszautaltak az érintett szervezetek. A kullancsok elleni folyamatos védekezés fontosságára figyelmeztet a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vérszívók által terjesztett agyhártya gyulladás nem csak a csípéssel, de a nyerstej fogyasztásával is elkapható, ez ellen védőoltással lehet védekezni. A Lyme-kór első tünete a kokárda-szerű piros bőrfolt, ami időben kezelhető, elhanyagolva viszont akár évekig tartó betegséget is okozhat. A szakértők felhívják a figyelmet, hogy a kánikulában a kullancsok is az árnyékos helyekre húzódnak, így a túrázóknak fokozottan figyelniük kell. Az energetikai szakértő szerint nem indokolt a pánik az országszerte tapasztalható energiaválság miatt. Balogh József rámutatott a nehézségek hátterében a korábbi egyoldalú napelemes fejlesztések és a tároló kapacitások hiánya áll, ami naplemente után rendkívül drága áramot eredményez. A szakember hangsúlyozta, hogy a válságos helyzetből tanulva fel kell gyorsítani a szél, a biomassa és a geotermikus energia hasznosítását. Meglátása szerint az időjárás lehűlésével érdemi javulás várható az energiaellátásban. A cég információk szerint 2 hónap alatt 72-ről mindössze 7 főre csökkent a Megafon alkalmazottainak száma, és már a szervezet honlapja sem elérhető. A cég végleg kiürítette az irodáit, az ingatlanokat kiadásra hirdetik, a bútorokat és a technikai eszközöket pedig eladták. A drasztikus leépítés a választások utáni szélesebb körű média átalakulás része. Az intézkedések pontos okairól a cég egyelőre hallgat. A polgárőrök is csatlakoztak a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány Kánikula programjához. Vetter Szilvia, az alapítvány elnöke elmondta, hogy arra kérik az országszerte dolgozó 70 000 polgárőrt, hogy szolgálatuk során fokozottan figyeljenek a tűző napon vagy bezárt autóban lévő ivóvíz nélkül maradt állatokra. Az alapítvány az azonnali segítségnyújtás mellett hűtést és árnyékolást segítő kánikula csomagokkal, valamint műszaki problémák esetén gyors támogatással segíti a bajba jutott állatvédő szervezeteket. A tanévkezdés költségeinek enyhítésére augusztusban két alkalommal is utal családtámogatást a Magyar Államkincstár. A júliusi családi pótlékot augusztus 4-én már kiutalták, az augusztusit pedig a megszokott szeptember eleji időpont helyett augusztus 24-én kapják meg a családok, így szeptember elején nem lesz külön utalás. A korábbi kifizetés a gyesre, a gyetre, valamint a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás első 50 000 forintos részletére is vonatkozik. A Medián friss felmérése szerint azonnal elérni az 5%-os parlamenti küszöböt egy mérsékelt a Fideszből kiváló jobb-közép formáció. A teljes népesség 5%-a szinte biztosan, további 5% pedig valószínűleg egy ilyen új pártra szavazna. A kutatásból kiderül, hogy a kezdeményezés elsősorban a Fidesz szavazó táborából építkezne, ahol a jelenlegi támogatók 18%-a biztosan átszavazna az új formációra, míg a Tisza párt szavazó tábora lényegesen zártabbnak bizonyult.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Augusztus 13-án rajtol a Nations Cup Hungary nemzetközi kerékpár verseny. Az előzetes nevezések alapján 22 csapat, több mint 120 versenyzője áll majd rajthoz augusztus 13-án és 14-én a 2026-os ifjúsági kerékpáros világkupa sorozat magyarországi viadalán. A 2020-as szezonban hatalmas sportdiplomáciai sikerként először látogattak Magyarországra a korosztály legjobbjai, melynek kapcsán hazánk közel 100 év után adhatott otthont ismét a sportág történetében egy világversenynek. Természetesen egy ilyen kaliberű verseny a hazai kerékpársport számára is rengeteg előnyt biztosít, hiszen a magyar fiatalok szerencsére már az elmúlt években is bizonyították, hogy versenyben vannak a világ élvonalával. A 2026-os idényben a 12 fordulós sorozat utolsó állomásának adhat otthont a megyénk. Változott a verseny eredeti útvonala, a világkupa forduló egy Tokaj és Ibrány közötti 89,9 km-es etappal rajtol, majd másnap egy vásárosnamény körüli 136,5 km-es penzummal zárul. Ismét a Debrecenben edzőtáborozó Román Szlatina ellen lépett pályára a DVSC Skyline kézilabda együttese, és csak úgy, mint múlt pénteken, ezúttal is hazai siker született. Remekül kezdett a Loki, jól védekezett, a félidő derekán pedig már 10 gólos volt az előny. Szünet után aztán előbb kicsit, majd rohamosan kezdett csökkenni a különbség. Az 55. percben két gólra zárkóztak fel Kácsor Grétáék, 26-24 volt ekkor az állás, a hajrá aztán a debreceni lányoknak sikerült jobban, és végül 30-25 lett a végeredmény. Pénteken újabb tesztmeccs vár a DVSC Skyline csapatára, a Ferencváros otthonában lép pályára a csapat. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Pénteken térségünkbe is megérkezik a felfrissülést hozó hidegfront. A napos időszakokat többfelé zavarhatják felhők, amelyekből elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések lehetnek. Enyhülni kezd a forróság, a csúcshőmérséklet 29 és 39 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom őszintén, nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
1: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika néni, tessék már, itt bezék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
1: Hát de várj, de Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor itt tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne, de mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
1: Több levegő, nagyobb teljesítmény, tehát lehet, hogy hozzátett két lóerőt.
2: Leginkább az, hogy nem még, vagy nem gyulladt ki, meg nem lesz
1: most,
2: semmi baj.
1: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogy az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal hogy álltak meg.
1: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
1: kéne. De ez az üldözés közben?
2: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, el is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
1: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
1: Nem tudom, emlékeztek, nem mi lett velük, elkapták őket? Vagy...
2: Megvannak még, vagy van-e klíma a Szejcsentóban?
1: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es korzám van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként megy, mint a golyó.
2: Az
1: és
2: igen.
1: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
1: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó sportolást kívánunk mindenkinek itt a Sunshine FM-en. Laci, mit hoztál nekünk?
3: Nemzetközi foci meccseket, mert hogy tegnap a Ferencváros nyert a nemzetközi kupa mérkőzésén, ma pedig a Debrecennek kellene ezt a bravúrt megismételnie a dán Köbenhavn ellen, azaz Kopenhága ellen. Hát egy igazi sztárcsapatról van szó, és azt kell, hogy mondjam, hogy itt azért a dánok az esélyesebbek, hiszen több válogatott játékosuk is van.
2: Tegnap teljesen lemaradtam erről a Fradi meccsről. Fallabdáztunk barátommal, és miközben a fallabdázás után kint ücsörögtünk, hát egy nagyon régi jó közös ismerősünk pont arra jött, és ő is fallabdázni érkezett. Rudolf Geri egykori magyar labdarúgó válogatott tagja volt, és vele beszélgettünk, majd mikor ő már lefallabdázott, még mindig kint ültünk Petivel, és beszélgettünk, és azt mondta, hogy miért nem mentek be nézni, vagy miért nem mentek nézni a meccset. Mondom, hol, milyen meccset? Hát a Fradi most játszik. Hát mondom, akkor szerintem mi már nem érünk fel a grupamába. Azt mondja, nem, hát tévén keresztül.
3: Igen, igen. 1-0-ra nyert egyébként a Ferencváros egy lengyel csapat ellen. Lengyel szurkolók hát nagyon cukik voltak, mert kihasználva az, hogy nagy hőség van, meg ott azért a stadionban azért nem is jár úgy a levegő. Hát úgy fokozatosan szabadultak meg a ruháktól, és hát amikor egy-egy unalmasabb pillanat volt, akkor Hajdú B. István is azzal foglalkozott, hogy éppen hány százaléka van most már fél pucéron, és mondta, hogy most már 98%-nál tart az arány, úgyhogy egy teljes vendégszektor fél pucéron volt.
2: Ez feldolgozott sem mellett.
3: Hát az a 98%, a 2% azért romlott, mert valószínűleg hölgyek is érkeztek a lengyel csapattal. Ma a Debrecenen tehát a sor a Nagyerdei stadionban, este lesz ez a mérkőzés, és hát utána pedig jön majd vasárnap a Lokiszpari rangadó. Fokozottan készül mind a két csapat, a rendőri készültség is fokozott lesz, és valószínűleg nagyon sok néző lesz majd ezen a mérkőzésen, úgyhogy egy jó vasárnapi programnak ígérkezik az a bajnoki a mai kupameccs után Debrecenben. Aztán itt van, ha már nemzetközi fociról beszéltünk, a barátunk Neymar, akit hát ekésztünk mi is, valljuk be őszintén, a foci VB-n. És kicsit utána volt is lelkiismeret fordulásom, hogy mégsem így kellene véget érnie egy pályafutásnak, és lehet, hogy elgurult nála a gyógyszer, a csalódottság, és a többi, és a többi. Na de hát jött a bajnoki mérkőzés, a Santos játszott a Réma ellen egy mérkőzést most Brazíliában, és hát Neymar bemutatta gyakorlatilag ugyanezt a figurát, most beintegetett a hazai szurkolóknak, akik egyébként végig szitták, de hát ettől függetlenül ezt egy játékosnak el kell viselnie, és utána csókokat dobott nekik, majd utána összeverekedett, meg összeszólalkozott a szurkolók, a vége a biztonságiaknak kellett megakadályozni, hogy a kordonhoz ne rohanjon ki, mármint a szurkolókhoz, és a másik csapat szurkolói meg ne essenek Neymarnak. Ki is kerültek a különböző közösségi oldalakra, hogy őt egy példaképnek tekintik, meg tekintették eddig nagyon sokszor a gyerekek, és hát nem méltó ez a viselkedés hozzá, és én is azt gondolom, hogy valaki lehet, hogy jó lenne, hogy elmondaná, hogy amit felépített, azt ne rombolja le így egy ilyen pár hét vagy pár hónap alatt.
2: Pedig az én szememben amúgy sikerült már akkor is, amikor ugye ilyen köztudomásra jutott, hogy van ez a neymározás, és most már ilyen fogalommá vált, hogy eldobja magát is, gurul és állandóan jajgat, már nekem ott is ellenszenves kezdett lenni, a VB-n teljesen, mostanra azt gondolom, hogy szerintem benned is kimúlt a lelkiismeret furdalás.
3: Ezzel végképp, igen, igen. Ha igazán pekes vagy, akkor viszont úgy jársz, mint az a mexikói játékvezető, aki az egyik bajnokit levezette a csapatnak. Egyébként fütyültek a nézők, de hát ezzel együtt mindenki
2: is fütyült rá.
3: Békésen hazament, így van, elindult a kocsijával haza, Mexikóvárosban pedig a rendőrség igazoltatta, hát pehére pont olyan rendőrök állították meg, akik annak a csapatnak szurkoltak, amely vereséget szenvedett, és állítólag a játékvezető ténykedése nem volt tökéletes, úgyhogy hosszas szóváltás, igazoltatás, minden, már végén már másik rendőrcsapatot kellett hívni, mert nem engedték tovább, és már dulakodásra fajult az eset, úgyhogy most majd a rendőrség is kivizsgálja. Tényleg pekhes vagy, hogyha játékvezető vagy, és egy olyan szurkoló állít meg, aki nem szimpatizál vele.
2: Oké, de hát azért ilyenkor a bíró kezében is vannak eszközök. Például, hogyha ott van a spré, akkor meghúzza a vonalat, vagy beinti a lest, vagy kiállítja.
3: Ne haragudjon, biztos úr, másodszor figyelmeztetem, most már a sárga után előhúzom a piros lapot. Én meg felírom magát, büntetőpontot kap. Tehát akkor ki az erősebb?
2: Meghallgattam ezt a beszélgetést.
3: Igen, izgalmas beszélgetés.
2: Milyen napod volt, drágám? Na, hát igazoltattunk egy bírót, kaptam két sárgát, kiállított.
3: Egyébként a fociban nagyon érdekes dolgok történnek. Tegnap képzeld el, olvastam egy ilyen kis életrajzi könyvet, és Hát Kaposváron történt az 1970-es évben, ha jól emlékszem, talán 76-ban, a Kaposvár nagyon fontos bajnoki mérkőzést játszott, vagy a feljutásért játszottak, vagy nem, már NB1-ben játszottak, igen, a Vasas volt az ellenfelük, abban az időben ugye a Vasas egy kvázi kicsit kirakat csapat volt, Kádár elvtársnak a kedvenc csapata volt a Vasas, és hát a Kaposvár még újonc volt az NB1-ben, és teljesen megtelt, 22.000 néző volt Kaposváron első ilyen bajnoki mérkőzések egyikén, és történt az eset, hogy 0-0-nál az egyik kaposvári játékos betört a 16-oson belülre, és ott buktatták. Na most a kórházban pedig ott feküdt a Pék János nevű úriember, aki állítólag 10 éve nem beszélt, egy Csehszlovákiában egy balesetet, akkor még volt Csehszlovákia, balesetet szenvedett, egy autó balesetet, és onnantól kezdve nem tudott beszélni. Tehát a beszédkészsége úgy elmúlt, és hiába kezelték, vizsgálták, nem tudták helyreállítani. Na most ez az úriember ennél az esetnél felkiáltott az ágyon, így ahogy ült a kórházágy, hogy 11-es! És mindenki így csodájára állt, így nézték, az orvosok, az ápolók, hogy hát Jani bácsi tud beszélni, hogy a foci meggyógyította. És hát ebből akkor óriási világszenzáció lett. Jöttek a riporterek, nem csak Magyarországról, különböző helyekről, hogy hát, hogy miren csodára képes a sport, és hogy visszatért a bácsi beszéde. Na most róla...
2: De csak ennyiben kiismerül.
3: Nem, adta az interjúkat, onnantól kezdve igazi sztár lett. Tehát, hogy mindenki...
2: Hát, be kellett pótolni 10 éve.
3: Igen, és akkor elkezdett beszélni. Na most történt utána egy vagy két héttel később, hogy Jani bácsi úgy gondolta, hogy bejelentkezik egy másik kórházban, egy színlelt betegséggel megint. Azért mondom, hogy megint, mert kiderült, hogy ő 10 évig színlelte azt, hogy néma, tehát, hogy abszolút semmi baja nem volt, csak táppénzcsaló volt. Tehát ő dolgozni nem nagyon akart, hanem adták neki az igazolást, hogy nem tud beszélni, kész, mindig visszament a kórházba kontrollra, és akkor utána hazament, megint boldogan élt.
2: Na most... Hallottunk már ilyet, úgyhogy az asszonyt is átverte évekig.
3: Hogy az asszony
2: azért nem könnyű.
3: Igen, az Kínában volt. Na hát itt ez az úriember végül is lebukott, és nem a foci gyógyította meg, hanem kutyabaja nem volt, csak egy másik betegséggel, egy másik kórházban, másik néven, mert akkor már ismert ember volt, ezért lebukott. Gyorsan még egy érdekesség, mert hogy augusztus 13-án és 14-én a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében rendezik az ifjúsági kerékpáros világkupa verseny záró futamát, ez a 12. állomás azt hiszem az idei szezonban. 2020-ban sikerült Magyarországra visszacsábítani, illetve ezt a rangos versenyt elhozni. Változott az útvonal, és az első nap 13-án Tokajból tekernek, és egy szép nagy kör, meg egy kis kitérő után jutnak majd el Ibrányig, és a második napon, 14-én pedig majd Vásárosnaményból indulnak, és hát egy 139-140 kilométer megtétel után Vásárosnaményba is térnek vissza, tehát a cél is Vásárosnaményban lesz. Az útlezárásokra majd számítani kell a főútvonalak mentén, illetve hát forgalom korlátozása, mindenki fokozottan figyeljen majd ezeken a szakaszokon, tehát 13-án majd Tokaj és Ibrány térségében, 14-én pedig majd Vásárosnamény térségében várható a kerékpárosok. Ha valakinek van kedve, csatlakozhat, nyugodtan nem fogja tartani azt a tempót, az biztos.
2: Kitartást ehhez is, Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Akár balesetveszélyes is lehet, ha mondjuk nincs jogosítványod, de még életedben nem vezettél, vagy ha vezettél is, na jó, nyilván azért...
2: Van, akinek a vérében van.
1: Van, akinek a vérében.
2: Ja, ez igaz. Volt a
1: mondjuk srác. Annak a srácnak több minden volt a vérében, állítólag.
2: De volt egy srác, csak azok kedvére, akik nem látták ezt a videót, akit igazoltattak, és kiderült, hogy jogosítványa sincs. Ittas is volt. Hogy mondtad, bódult, ittas rutintalan.
1: Igen.
2: Nála ez mind fent állt.
1: Sose volt jogosítványa.
2: Igen, kérdezte a riporter, és akkor mondta neki, hogy de hát akkor hogy ült kocsikban? Nem volt jogosítványa? Nem, nekem a véremben van.
1: Igen, nyilván a régi időkben szocializálódott gyerekek tudják azt, hogy milyen volt édesapa vagy nagypapa ölében ülni, és a földutakon, a faluban, a falu határában egy kicsit zögykölődni. Igen. És akkor ott esetleg megtanultad azt már 12 évesen, hogy ó, a gázpedál, és akkor tudtál váltani, és egy kicsit vezettél, és gurultatok 20-30-al. Na hát sajnos a Zuglóban történt esetben, amiben baleset is volt, ott egy 13 éves gyermek vezetett, és igen, balesetet okozott. Nála utasként az ő autójában, vagy a vezetése mellett egy tőle még fiatalabb gyerek volt. Tehát képzeld el, mikor a haveroddal elmentek, na, megyünk bulizni. De aha, csak 10-ig, mert kicsik vagyunk. De hogy jöttünk oda? Hát azt mondták, hogy ugye egy rollerrel nem mehetünk, mert a szabálytalan. Figyelj, fatérkocsiját vigyük el.
2: Az megvan Amerikában, amikor azt hiszem 6 éves kisfiú lopta el az apukája kocsiját otthonról. Tehát nem nagyon akart ő elmenni, de hát automata váltós volt meg stb. És akkor csak be tudta indítani, rálépett a gázra, aztán elindult magától.
1: Anya, hogy nem látott ki. Egyszerűen nem látott ki,
2: őt se látták. Tehát ez volt, ezért hívták ki a rendőröket annak idején, mert csak azt látták, hogy egy autó lassan nyilván az úton, de magától közlekedik, és nem nincs benne senki.
1: Szörnyű ez egyébként, mikor kicsi vagy és nem látsz ki, mert akkor ugye az van, hogy vagy a gáznyomod és haladsz, de nem tudod, hogy hova, vagy kilátsz, és nem mész sehova.
2: Hát inkább jobb az, hogyha látod, és nem nyomod a gázt, csak akkor nem mész sehova. Na. Adsz egy kis gázt, aztán várod, hogy lendületből menjen tovább.
1: Igen, szóval a gyerekek balesetet okoztak, személyi sérültje volt a balesetnek, mert összeütköztek egy másik autóval, úgyhogy a gyerekek ugye teljes felelősségük birtokában kiszálltak az autóból, és elszaladtak az erdőbe.
2: Aha.
1: Majd utána a rendőr...
2: Ez a klasszikus megoldás.
1: Igen.
2: Eltűnök a világ elől, nem mint olyan nehéz lenne megtalálni egy rendszám alapján, meg gondolom tudták, hogy honnan hozták, vagy ellopták ezt a kocsit?
1: Az nem derült ki, hogy honnan lett autójuk, de hamar megtalálták a gyerekeket, és utána így írják, hogy visszakísérték a szakemberek őket a helyszínre. És gondolom, hogy megkérdezték, hogy ez mi? Itt a kutyától.
2: Édes fiam, mit műveltél? Igen.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Autóban ülök, hallgatom, és azt mondom, hogy amúgy ez mi? Egyébként minden reggel hallom, de amúgy ez mi?
2: Igen,
1: és
2: igen.
1: És úgy, hogy én azzal foglalkozom, a zenével foglalkozom, de már én sem tudok ennyi mindent megjegyezni.
2: Na, örülök neki akkor, hogyha így vagy, akkor én mit mondjak. Múltkor például néztem egy videóklipet, és kiderült, hogy AI-jal készült. Kossuth Lajos azt üzente című dal, illetve hát az van feldolgozva, és az teljes 100%-ig AI-jal van készítve a zene és a videóklip is egy ilyen rock előadás módban. Hát, azt kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal. Tehát, hogy szívesen megnéztem és meghallgattam, mert nagyon meg van csinálva. És hát innentől kezdve a zenei előadóknak is ez egy komoly kihívást jelent majd.
1: Igen, szomorú világ vár azokra, akik zenével foglalkoznak, úgyhogy valószínűleg most könnyes szemmel húzzák be a cipzárt a gitáron, mert...
2: Annyi, hogy koncerten...
1: Hát a koncerten még más. Nehéz,
2: de már várom azt, hogy mikor lép fel majd valaki. Mi azt se gondoltuk annak idején, hogy a DJ koncertezni fognak. Tehát, hogy felmegy a színpadra valaki, egy Avicii vagy valaki, és akkor több tízezer ember meg ott áll, és közben azt látja, hogy egy ember ott fent tekergeti a potmétert. Én ezt soha nem tudom, de akkor most áruld el. Ott valós, tényleg ott mixelik ilyenkor a dalokat, vagy pedig betesznek egy pendrive-ot, egy kész mixel, és eljátszák azt, hogy most mixel.
1: Hát, el kell, hogy szomorítsak mindenkit, mert van ilyen is, meg olyan is. Tehát, hogy a szomorú ebből az, hogy az olyan is van.
2: Mert régen láttam, a nagy lemezt felrakta, bocsáss meg, a nagy...
1: Ja, hát ott nem volt mellébeszéd.
2: Nem volt. Ott tekergetett jobbra-balra. Volt olyan már, amikor egy DJ mellett vezethettem műsort a színpadon, és akkor amíg ő elment inni, addig én beálltam a DJ pult mögé, és akkor így elkezdtem én is csavargatni. Hát ilyen gyors pisilés még életben nem volt, mert ő csak hallotta bent, hogy mi történt? Gyorsan visszamegy, mert én kicsit lassítottam a tempón, gyorsítottam, betettem egy-két ilyen effektet, stb. És akkor meglátta, mit csinálsz? Hát, miért nyúltál bele, ennek így kellett volna lenni, most mondtam, hogy kicsit úgy hagyj élvezzem már én is, hogy mi az a sok gomb, legalább kipróbáljam. Ott például valóban élőben ment, de egy csomó helyen meg azt látom, hogy bedugja, és akkor megy egy 1 óra 30 perces mix.
1: De mit várunk ettől, mikor a 80-as, 90-es évek környékén? Hogy is volt ez a Milli Vanillis történet, hogy az egész világot rászette a két srác?
2: Igen.
1: És ugye mindenki elhitte. A mai technológiának köszönhetően meg ugye már nagyon kiszűrni sem tudod azt, hogy most akkor Madonna valóban énekel, vagy akkor most csak tátok, vagy egyáltalán már azt sem tudjuk, hogy ő valóban Madonna-e.
2: Ez Shakiránál volt. Shakiránál. Foci VB-n nem mindenki ezt találgatta, hogy a nyitó meccsen vajon az tényleg Shakira volt, vagy csak a hason más. A végén biztos Shakira volt, legalábbis az áró.
1: A végén igen, de szerintem az elején nem ért rá, és valószínűleg egyébként Jim Carrey-vel volt dolga, aki szinte...
2: Ez már milyen, meghívnak egy foci VB, megnyit olyan. Á, nem érek rá. Élet a legnagyobb fellépésére nem ér rá, vagy nem tudom.
1: Képzeld elmenni. El, hogy a menedzser nézi a Facebook eseményt, és akkor tudod, ez egyik nap így megnyugodva tapasztalja, hogy jó van, Shakira rányomat arra, hogy ott leszek. Másik nap megint ránéz, úristen, azt írta, hogy talán.
2: Vagy a másik azt mondja, elfogadtam, jó, ott leszünk a foci VB megnyitóján. Oké. De közben meg bevállaltunk a Körüktó fölkösön egy falunapot. Ó, azt meg már nem lehet lemondani. Na mindegy, akkor most már oda megyünk, és akkor egy maket Shakirát küldünk majd a foci VB-re.
1: Ha valaki tudja, hogy hány Shakira él a világon, szóljon már nekünk, jó?
3: Keres

0: Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. Szombaton dönthet a Tisza frakció az államfőjelölt személyéről. Már csak nem 400 szabadtéri tűz volt a hőségriadó alatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél, hogy az iskolák önállóbban működhessenek, a pedagógusok pedig a tanításra koncentrálhassanak. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak. A fejlesztések hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával valósulnak meg. A kormány célja, hogy a beruházásokból az állam és az érintett települések is részesüljenek. A miniszterelnök hozzátette, a közelmúlt energiaellátási kihívás miatt minden szakterületnek hosszú távú alkalmazkodási stratégiát kell készítenie. Szombaton dönthet a Tisza párt parlamenti frakciója arról, kit jelöl köztársasági elnöknek. A hivatalos jelölés határideje jövő hét hétfő délelőtt 10 óra, ezért a frakció ehhez igazítja a döntést. Bújdosó Andrea frakcióvezető közölte, több lehetséges jelölt közül választanak, de neveket egyenlőre nem árult el. Az alaptörvény szerint az országgyűlésnek Sólyog Tamás mandátumának lejártát követ 30 napon belül új államfőt kell választania. A kormány korábbi tervei szerint az új köztársasági elnök már augusztus 20-án átadhatja az állami kitüntetéseket. A tartós hőség miatt több intézkedést vezetett be a MÁV a vasúti közlekedés biztonsága érdekében. A vasúttársaság jelenleg 282 vágánykilométeren alkalmas sebességkorlátozást, részben folyamatosan, részben csak a legmelegebb órákban. A szakemberek szerint a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ami szélsőséges esetben síntörést is okozhat. A MÁV ezért fokozott pályafelügyeletet rendelt el, emellett fehér hővédőfestékkel is kezeli a síneket. A pécsi vasútvonalon ez a megoldás mérések szerint akár 7 fokkal is csökkentette a sínek felmelegedését. Július 30-a, vagyis a hőségriadó kezdete óta országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint csak hétfőn 96 esetben kellett beavatkozni kigyulladt tarlók, bozótosok és erdők miatt. A kánikula idején a kiszáradt növényzet miatt rendkívül gyorsan terjedhetnek a lángok. A héten egy Vas vármegyei tűzeset halálos áldozatot is követelt. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben különösen körültekintően járjanak el, és kerüljék a nyílt láng használatát a szabadban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Ma változékonyra fordul az idő térségünkben. A nap folyamán többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugat

0: Hölgyeim és uraim, itt egy újabb adag koffein korlátlan mennyiségű jó kedvvel tálalva. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hello, jó reggelt mindenkinek! 6 óra 13 perc, és persze péntek van újra, ez már ugye rendes, mert hétfőn azért találkoztunk.
2: Igen.
1: Ugyebár. Na meg persze augusztus 7-e már. Hiszen, hát gyorsan, hogy gyorsan belementünk ebbe az augusztusba, nem?
2: Igen, nagyon számomra gyorsan. Az egész év elképesztően gyorsan telik, amúgy.
1: Hát mara, végre történnek események, csak szólok.
2: Hát ez is igaz.
1: Hogy látod, hogy felpörögtek veled az események.
2: Kijöttem a négy fal közül.
1: Hoppá, vége. A TikTok világából kiszakadtál.
2: De figyelj, akkor a medve is így érezheti magát a téli álom után,
1: igen,
2: nem?
1: Igen, amikor jön a tavasz, és akkor kijön. Na, hát kérem szépen, ma a kánikulai napok után elvileg egy pici felüdülés jön. Ez azt jelenti, hogy nem 37 és 38, meg 39 fok lesz, hanem 33. Jó? Tehát azért fázni nem fogtok.
2: Hát senki.
1: Én úgy gondolom. Viszont lesz egy kis zivatar, legalábbis ezt jósolják Kelet-Magyarországra. Zivatar, úgyhogy erre készüljetek Debrecenben, Nyíregyházán, és természetesen itt a kelet-magyarországi részen azért csak jön egy kis felüdülés. Ami, mondom, ebben nyilvánul meg, hogy például holnap is csak 30 fokot mondanak csak, és ezt idézőjelben mondtam, és így legalább könnyebben elviselhető. Akár ez esti bulika. Este 19-20 fok is lesz.
2: Az nagyon kellemes.
1: Jó, hát mondjuk hajnalban.
2: De az akkor is, igen, kellemes még.
1: Igen. Ez most is így volt, 21-22 fok volt, amikor ébredtünk, és kijöve a házból teljesen.
2: Én egy picit fáztam.
1: Ja, jó, hát mert van rajtad egy falatnyi kis felső, meg nem tudom, rövid nadre, nem, mibe vagy, szoknyába vagy. Igen.
2: Szoknyába.
1: Ennyi. Pedig találkoztunk a lift miatt, de látod.
2: Jó, hát ennyire észrevehetetlen vagyok.
1: Jó, hát úgy fel voltál pakolva, hogy nem is tudtam, hogy ide költözöm, és egy kicsit elgondolkoztam. Aztán bejöttünk
2: vagyok
1: a stúdióba.
2: Annyit vagyok, mindegy lenne, ha beköltözik.
1: Igen, aztán bejöttünk a stúdióba, tele berakva kamerával, plusz mikrofonokkal, ilyen mikroportokkal, úgyhogy gondoltam, nem tudom, hogy...
2: Sunshine valóság
1: show. Jöttem, mondom, pornófilm forgatás lesz.
2: Sunshine valóság show lesz.
1: Amúgy igen, ez
2: lehetne. Kiesik ki először.
1: Ez nem hülyeség. Na, visszatérve az időjárásra, 35-36 fok viszont visszatér hétfőn, kedden, úgyhogy újra kánikulai napok elé nézünk jövő héten. Tehát ez most így lesz, megint 5-6 nap kánikula, aztán talán a hónap közepére, tehát így, vagy végére, inkább augusztus 20-a körül már megjönnek a zivatarok, záporok, de akkor se fog nagyon 30 fok alá esni.
2: Jó? Na, megmaradt tartósan ez a nyári feeling szerintem.
1: Úgy van. Na, tehát akkor augusztus 20-án egy kis Sunshine születésnapot is tartunk, úgyhogy mindez legyen nektek, és információ, de természetesen erről sokkal többet fogunk beszélni. Augusztus 7-én pedig ma Ibolya névnap van, úgyhogy őket csókoltatjuk. Mától tovább csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, és a 95-ös beszerzési ára bruttó 9 forint, a gázolajé pedig 3 forinttal lett alacsonyabb, és 594 forint a benzin, és 662 forint a gázolaj, ilyen középárfolyama, vagy piaci árfolyama. A benzin már most a korábbi védett ár alatt van, ugye? Valahogy így, a gázolaj viszont az még magasan felette, úgyhogy erre készüljetek. Na, hoztál megint érdekességeket? Mi
2: így
1: történik?
2: Van, 1996-ban megszületett a Mars egyik leghíresebb fotója.
1: Ezen a napon, aha.
2: Igen, és részletes képet készítettek a Mars felszínéről. Már gondolkodtam rajta, csak az a baj, hogy később...
1: Ez a NASA volt, ugye?
2: Igen, hogy meg kellett volna keresnem ezt a képet, és ide beszúrnom neked, hogy hol nézett ki.
1: És
2: de
1: hogy?
2: Lemaradtam róla, most jött eszembe.
1: Na, majd rákeresünk. Illetve, ez megint ilyen űrkutatást néztél folyamatosan?
2: Lehet, egy kicsit belástam magam.
1: 1959-ben ezen a napon elindult az Explorer 6, amely egy műhold készítette el, és ez a műhold készítette az első világőrből készült részleges földfelvételek egyikét, akkoriban ez ugye óriási technológiai áttörésnek számított, mert hogy fentről a fotózták a földet, és 1959-ben már ez megtörtént.
2: Viszont...
1: Nálunk még Rákosi elvtárs integetett a Volgából.
2: Igen. 1974-ben Philippe Petit elkezdte a legendás mutatványát. Igazából a francia kötéltáncos titokban készített egy kötelet a New Yorki World Trade Center ikertornyai közé, és többször átsétált rajta biztosítás nélkül. A mutatvány egyik legismertebb extrém teljesítménye lett. Na jó, azért ez már para. Tehát én alapból a cirkuszban is úgy gondolom, hogy brutál, hogy ott mászkálnak.
1: Hát ott már biztosítóval mászkálnak.
2: De hogy itt aránylag. Biztosítás nélkül, minden nélkül, ott fent a magasban.
1: Igen. Szóval ez nagyon, nagyon kemény és szép, és erről van is ilyen fénykép, én ezt már láttam, ez óriási. A sör világnapja van ma, emberek, tehát meleg van, ez az International Beer Day, és ez minden év augusztus első pénteke, úgyhogy lehet egy jópofa sörrel ünnepelni ezt a napot, legalábbis, hogyha valaki már 18 elmúlt, és mondjuk nem is vezet, nem is autóval megy, akkor este szerintem ünnepeljük meg együtt a sör világnapját. Mi ezt már múlt héten megtettük a Sherfesten, úgyhogy szerintem ez sem volt rossz, vagy ez sem volt rossz. Ez egyébként éppen most augusztus 7-ére esik, tehát az augusztus első pénteke. Voltak egyébként időjáráshoz kapcsolódóan visszatérve rekordok, mert hogy 87-ben nagyon hideg volt Fügödön, itt Magyarországon, 3,8 Celsius fok. 3,8.
2: Nehéz elképzelnem most ebben a hőségben.
1: Igen. És Jászberényben 39,8 volt 1927-ben. Úgyhogy még ezt megdönthetjük, bár nem hiszem a mai nap folyamán, mert csak ilyen 30. Sorozatban dőltek meg a meleg rekordok, úgyhogy jövőre ez ilyeneket fogunk mondani, hát 2026-ban ezen a napon
2: 42 fok volt.
1: Egy éve még itt izzadtunk, akkor mértünk a megdönt minden idők legnagyobb magyar hőmérséklet rekordja itt Nyíregyházán, vagy Debrecenben, nem? Tehát, hogy ezért fogunk ilyeneket majd mondani. No, hát 6 óra 21 perc van, Beberek Zával és a Fateless átdolgozással indítunk, ez nagyon kemény, nagyon szeretem, mert ha bulit csinálok, akkor most már ez a kezdődalom, jó? Tehát, hogy csak szólok, hogy ezzel indítunk, ezzel jelezvén, hogy elindult itt is a buli.

0: Jesse Glynn énekelt nekünk az elmúlt percekben, 3 perccel vagyunk fél hét előtt, amikor is gyorsan néhány szó a közlekedésről, persze tőletek várjuk a közlekedési információt, kedves hallgatók, a 0620-316-3000-en. Tudom, hogy ilyenkor nagyon csendes, minden város, minden település, és a főutak is aránylag jól járhatóak, és nem forgalmasak, mert hogy ezt tapasztaljuk az elmúlt napokban, a kánikulai napokban, hogy azért jól lehet haladni, akár városokon belül, akár a közutakon, és hogyha mégis láttok valamit, fennakadás van, vagy bármilyen rendkívüli forgalmat, vagy a közlekedést érintő, vagy feltartó eseményt, akkor ezt gyorsan dobjátok át nekünk a 0620 316 3000-es telefonszámra.
1: Nyomatékosítottad
0: mindenkit. A 3000-et kell, mert mindenkit, hogy ez a 3 mi van? 3, és akkor utána 3-0. Az a 3000. 3-0-0-0.
1: Viszont Nyíregyházán továbbra is tartanak az útfelújítási munkálatok a Vasvári Pál utcán és a Dob utca térségében. Az útfelmarás idején jelzőrök irányítják továbbra is a forgalmat, miközben útszűkület és lezárt leállósáv nehezíti a közlekedést. Ezen a szakaszon még mindig 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben, viszont a közműfedlapok szintbehelyezését is végzik a 4-es főúton, a Kert utca szakaszán, ezért itt is útszűkületre, valamint sávlezárásra kell számítani. Ezen a területen táblák és terelőnyilak jelzik, a közlekedőknek érdemes fokozott figyelemmel haladniuk.
0: Jó, hát Debrecenben még mindig a Pesti utca 37-5 felbontott belső sávból egy részt felbontottak, és itt 30 km/h sebességkorlátozásra lehet számítani. A Mikepércsi úton homokkerti felüljárónál ott az előtti részen 2 sávot lezártak, és a Csigekert utcától a Bem térig továbbra is tartanak a munkálatok, csak úgy, ahogy a Füredi úton az útfelújítás az folyamatosan zajlik, és a terveknek megfelelően tovább folytatódik ugye ez a 33-as főút útfelújítási munkálatai a Füredi úton, szóval ez óriási fennakadásokat eredményez, de egyébként az Epreskert utcán, a 30-es 83 szám alatt és a Dobóvóki utca közötti szakaszon is aszfaltozás zajlik. No, hát rengeteg forgalomkorlátozás van is, építkezések, közmű és csatorna felújítások, aszfaltozások, de ezeket jelentsétek ti is nekünk folyamatosan, még egyszer a telefonszám nyomatékosan, 0620-316-3000. David Guetta és a One Republic helyett, mert hogy ez jön majd a hírek után, jönnek a friss hírek, információk itt nálunk. Jó reggelt!
2: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Átalakítják a magyar érettségi követelményeit. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Meg akartak enni a navosokat, de lebukott a napszemüvegárus. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely kidolgozza a módosítások részleteit. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnak a magyar tanároknak. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik, a végleg ez szabályozás pedig várhatóan ősszel jelenik meg az új nemzeti alaptan tervelő készítésével párhuzamosan. Hétfő délelőtt 10 óráig lehet köztársasági elnököt jelölni, miután hivatalosan is kitűzték a jövő keddi államfő választás időpontját. A jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges, és minden képviselő csak egy jelöltet támogathat. A Tisza párt szombaton dönt saját államfő jelöltjéről, a név egyelőre nem is ismert. A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy bojkottálja a választást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte az államfői tisztségre. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napja csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre, ami egy év alatt mintegy 21%-os emelkedést jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakemberhiány és a korlátozott műtéti kapacitások állnak. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen csökkenjenek a várólisták. Ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készül. Átlagosan 1000 kínai munkavállaló vesz részt a CATL és a Stellantis közös spanyolországi akkumulátorgyárának építésében. A beruházás során elsősorban mérnöki és projektirányítási feladatokat látnak el, miközben a gyár teljes beindulásáig mintegy 4000 helyi dolgozót képeznek ki. A CATL Debrecenben is épít akkumulátorgyárat, a spanyol projekt pedig jól mutatja, hogy az európai ipar egyre gyakrabban támaszkodik külföldi szakemberekre a nagy beruházások megvalósításánál. A szakértők szerint a munkaerőhiány továbbra is az iparág egyik legnagyobb kihívása. 3 millió forintos kenőpénzt ajánlott fel egy férfi a NAV pénzügyőreinek, hogy ne vizsgálják tovább a furgonjában szállított árut. A járőrök azonban visszautasították az ajánlatot és folytatták az ellenőrzést. A járműből összesen 1788 hamis, ismert világmárkák jelzésével ellátott napszemüveget foglaltak le. A hamisítványok több mint 19 millió forintos kárt okozhattak volna a jogtulajdonosoknak. A NAV iparvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt eljárást indított.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma változékonyra fordul az idő térségünkben. A nap folyamán többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a

0: álmos vagy, nehezen megy az ébredés. Tépj egy sorszámot, másnak sem könnyű.
1: De a keltető garantáltan lendületessé teszi a reggeled.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, már 5 perc múlva egyébként 6:45, és jó utat azoknak, akik úton vannak. Közlekedés fennakadásra egyelőre nem kaptunk információt, hogyha van ilyen a birtokotokban, ne feledjétek megosztani velünk, hiszen ebből csináljuk a műsort, és ebből tudunk segíteni, vagy ezzel tudunk segíteni majd azoknak, akik úton vannak. 0-20-316-3000. Hát kérem szépen, szoktál lottózni?
3: Nem, sajnos.
2: Nem?
3: Pedig mindig azt mondom, hogyha én megnyerem, akkor ez és ez lesz. Nem mondom el, de lesznek jelek, de nem veszek soha.
2: Igen? Tehát, hogy így bejössz, ledobod a kártyádat, a beléptető kártyádat, és így szemen köpsz, vagy mit csinálsz? Ezek lesznek az árukodók.
3: Az azért kemény lenne, nem, azt nem csinál. Nem, lennének ilyen kis apró jelek, tudod, amikor már úgy éreznéd azt, hogy olyan lazán jön be Mara. Itt már biztos, hogy nyert.
2: Hát de te mindig lazán jössz be. Tehát minden nap nyertél valami?
3: Hát a tapasztalatot.
2: Tehát nem mondanál fel? Tehát, hogyha megnyernéd a lottó ötös, nem?
3: Tehát én ezt mindig azt mondtam.
2: És nem is látnánk rajtad?
3: De.
2: Na,
3: tehát
2: de
3: látni látnátok, okay. Tehát külsőleg tehát biztos, hogy lennének változások.
2: Több tetkó lenne rajta?
3: Hát valószínű, igen. Egyrészt.
2: A dollárjelek is feltűnnének a karodon végig.
3: Lenne egy kis, egy forintos végről. Tehát tovább, nem, tehát lennének ilyen külső jelek valószínű, de óvatosan kezelném a helyzetet, de ugyanúgy dolgozni akarnék. Mert pont ezen gondolkodtam a múltkor, hogy milyen lenne, ha nem kéne dolgoznom. Megőrülni.
2: Ugye, az nem jó.
3: Tehát nem, az mondom, egy nagyon unalmas dolog
2: hogy,
3: lehet.
2: Hogy persze egy ideig nagyon jó, de utána úgy elveszel ebben a semmit tevésben. Meg, tehát, hogyha ha nem csinálsz semmit.
3: Igen, tehát, hogy azt érzed, hogy nincs értelme a mindennapoknak, így meg azért mégiscsak pörgünk, és ugyanezt gondolom, ha nyernék, és oké, utazok, jó. És akkor mondjuk utazok egy éven keresztül.
2: Igen.
3: De utána már nem biztos, hogy annyira élvezném, tehát kellene valami
2: plusz. De akkor már lehet, hogy rákapnál arra, hogy még vannak olyan területei a világnak, amelyet nem láttál. Tehát az utazást én nem biztos, hogy meg tudnám unni, inkább azt, hogy csak utazok, és mellette nincs olyan produktum, amit még végzek.
3: Ezt hát tudod,
2: akkor mondjuk csinálnék egy ilyen úti vloggot.
3: Pont erre gondoltam, hogy tartalomgyártásba vinném át akkor az egészet, és akkor mégis lenne valami, ami leköt.
2: Na jó, de már ott is kell olyan extrémitás, érted, hogy mit tudom én, kiállsz a nem tudom, a Tower Bridge tetejére, vagy felállsz, vagy nem tudom.
3: És tehát, kirakok egy Sunshine-os zászlót.
2: Például, igen, mindenhol kiraksz egy Sunshine-os zászlót, ahol, ami 50 méter felett van. Ilyen idegenforgalmi látványosság, hogy 100 méter felett.
3: Majd hozzatok azért a böribe egy kis húslevest.
2: Nem, de tényleg, tehát, hogy valami ilyet.
3: Igen.
2: És akkor ez extrém, vagy felmégy, mint a pók egy irodaépületen. És akkor
3: annyira aranyos
2: a világ
3: vagy,
2: legjobb irány. Na jó, csak azért mondom, hogy most ott is kellene extrémitások. Jó, Mara, akkor csináljuk azt, hogy minden világvárosban magadra tetováltatsz valamit. Vagy minden világváros nevét. Tehát, hogyha utazol, és mondjuk megnyered a lottóötöst, tehát, hogy így. Nem?
3: Én még ott leragadtam.
2: Én lehetnék a menedzsered akkor, hogyha megnyered a lottóötöst?
3: Jó,
2: akkor leszek a menedzsered.
3: Én már ott leragadtam, mert hogy kinéznéd, hogy én felmásznék bárhová, mint egy pók a múlt heti plank után.
2: Azt akartam mondani, a múlt heti plankelés után, az már kiment a socialbe? Még nem.
3: Aj,
2: az
3: ment. Félek itt a visszajelzéseket.
2: Kiment?
3: Nem
2: kiment.
3: Még.
2: Nem ment ki?
3: Még egy kattintásnyira
2: Mara,
3: vagyok tőle.
2: Tehát, hogy ne, akinek megmutattuk, mindenki nagyon jót nevetett rajta.
3: Hát ez az.
2: Tök jó, csináld.
3: Egy percet nem bírtam ki, de azóta erre gyúrok.
2: Jó, ma péntek van, úgyhogy ugye rak ki a plenket.
3: Jó, kiteszem.
2: Na, egy olasz nő ugyanis a lottózóban hiába milliómos lett, méghozzá eurómilliómos, mert hogy 1 millió eurót érő szelvényt töltött ki, ez azt jelenti, hogy ő nyerte az ötös lottót, és kérek szépen, vagy hát gondolom, hogy ötös, mert hogy azt hiszem, igen, 5 szám volt, és ilyen számokkal nyert, hogy 2, 4, 8, 10, 51. Nem tudom, hány számból húzta, gondolom, az is 90-ből van. Mindegy, 1 millió eurót sikerült nyernie, amire azt hitte, mert leúzatta a szelvényt, képzeld el, és állítólag azt húzta le a szelvény, hogy nem fizethető ki a nyeremény, nem fizethető ki. Ő megfogta, és kidobta ott a kukába, a lottózóban. Ezután nyilván hazament, és rájött egy nap múlva, vagy nem tudom, hogy várja már, de én, ezek az én számaim. Mert hogy mondták az ismerősei, hogy hát ezek a te számai, te tudták, hogy mivel játszik. És képzeld el, ez Olaszországban volt, és ezután visszament a lottózóba, és mondta, hogy hát akkor keressük már elő. Mondták, hogy már a szemetes elvitte, tehát kirúgtuk a szemetet, amit te kidobtál ide, és elvitte. Felhívta a szemetes céget, és képzeld el, hogy két napig keresték, két napig, és ezáltal ugye már mindenki már szurkolt, hogy megtalálják, és feltúrták az egész szeméttelepet. Hál' Istennek még az autóban benne volt, vagy az autó akkor ürítették, tehát tudták, amikor ő ment, és amikor kiürítették az autót, akkor ebből megkeresték, két napi keresés után megtalálta az egyik ember, és úgy hívták fel, hogy megvan a szelvény. De érted te ezt, hogy Olaszországban milyen, hogy mondjam, hozzáállás van az ilyenhez? Tehát szerinted ez Magyarországon hogy tűnt volna el?
3: Hát gyorsan.
2: Ez a szelvény.
3: Nagyon gyorsan, tehát, és ezt biztos, hogy nem kapta volna meg senki.
2: Nincs meg, nem találjuk. Hát most gondolj bele, valaki túrja, vagy hárman keresik, vagy öten, vagy nem tudom hányan ott a szeméttelepen keresték. Tehát, hogy tudták, mit keresnek, mert hogy állítólag úgy örültek a munkások, úgy újjongtak, mint hogyha ők nyertek volna.
3: Ez mennyire aranyos. Ez egy nagyon kedves hozzáállás.
2: Igen, és a nő az sírt az örömében a nyertes, amikor meghallotta, hogy megvan. Egyébként ki kellett fizetni a keresést.
3: Tehát az már neki apró pénz volt szerintem.
2: Így van. De utána gondolták a hulladékgazdálkodási cég vezetője is, hogy majd ő most milyen nagyon-nagyon nagy szerencsések lesznek, ezért vettek kaparós sorsjegyet, és hát hogy nyertek 50 eurót.
3: Na, tehát, de végül már is meg volt a
2: jótét helyében, így van, a jótét helyében jót vártál, csak kicsit nagyobb jót. És arra nem szól a cikk, amúgy a Spiegel is lehozta, meg a BBC is, hogy arra nem szól a cikk, hogy vajon mennyi pénzt adott nekik jutalékba, vagy esetleg visszaadott-e valamit, nem tudom. Én
3: vagy
2: adtam
3: vagy
2: volna.
3: Én arra is kíváncsi lennék, hogy utána mit kezdett a nő, tehát hogy tudod azért, jó, akkor most hirtelen azért csak egy nagyobb összeg jut hozzá.
2: Igen.
3: Tehát, hogy kíváncsi lennék ezekre a sztorikra is, mert általában azért nem mindenki okosan gazdálkodik azzal a hirtelen jövő pénzzel.
2: Szerintem, aki ennyire kutakodik, és ennyire megy a nyereménye után, és tudja, hogy, és kitartóan, tehát, hogy azért most lehet, hogy valaki már eret vágott volna magán, azért kidobtam, mondták ki, elvitte a szemetes, tehát nem járt volna utána, de az, hogy elmegy a helyi szemétszállító céget, megkeresi, és rekonstruálja a hulladék útját, és utána a lottózótól, és utána ezt megtaláltatja, és amúgy nekem ez a példátlan összefogás, meg hogy örülnek a másik sikerének, és segítenek abban, hogy a másik, ha már egyszer megnyerte azt, amit Fortuna ugye megítélt neki odafentre, akkor az szerintem egy tök szép dolog.
3: Írták ugye a cikkben, hogy ki kellett fizetnie a keresést. Igen. Ez mi szívás lett volna, ha nincs meg, de akkor is kiszámlázzák a keresést, hogy hát akkor ez ennyi lesz.
2: Igen, állítólag ő ezt az elején már megbeszélte, hogyha megvan, akkor nyilván kifizet minden keresést, tehát ők sem hiába kutakodtak.
3: Lehet
2: tehát,
3: ott szerintem egy kis plusz.
2: Na jó, de az, hogy nem rakja el, tehát hogy valaki, aki megtalálja, tudja, mit keres, nem rakja el. Érted? Tehát ez olyan, lehet, hogy a lottózóban is, amikor kihúzták a szelvényt, és látják, hogy ott volt abban, mert általában ezt is tudják már, hogy melyik lottózóban adták fel.
3: Igen.
2: Nem tudják, hogy ki, csak hogy hol adták fel. Hogyha hol adták fel, akkor nyilván már a lottózós is kereshette volna, bár nem igazán, mert igen. Igen, mert most jobban mondhatta volna azt, hogy elégette, vagy nem tudom, vagy valami, és utána ő megy utána de hát ez hamar kiderült volna,
3: ki?
2: Viszont egy ilyen sztori látod, Olaszországtól idáig jutott.
3: De az is, hogyha a keresés közben találják meg, tehát azt utána hogy váltja be?
2: Igen.
3: Tehát az is kiderült volna, hogy jó, hogy mégis megvan.
2: Ja, hogy igen, hát az is. Tehát, hogy ezt hihetetlen, hogy ez jó gondolat, tényleg, hát hogy mit mondott volna, ha ő igen. találja meg, hogy megvan, és azért, hát elfújta mondjuk néztelenül beválthatja, odaadhatja valakinek, de hát ez már csak, látod, mi magyarok ezen agyalunk, hogyan lehet kijátszani a másikat? Tehát hogyan lehet kijátszani? Tehát nem az, hogy hogyan tegyünk neki jót, hanem hogy hogyan átsunk neki. Na jó, ez megérte ezt a 10 percet, én azt gondolom, egy nagyon szép történet Olaszországból.
3: Végre egy sikersztori.
2: Igen, sikersztori, nem az, hogy szegény elvesztette a megnyert eurót, és tönkrement, és blablabla, vagy eltapsolta a pénzt, hanem az, hogy elvesztette, de megtalálta, és visszakerült hozzá.
3: És úgy, milyen úton, módon, összefogással.
2: Igen, így van, tök jó. Empire of the Sun, ez is a Walking on the Dream, itt a Sunshine-on egy tavalyi sikerfelvétel, 10 perce 7 óra előtt, tartsatok velünk, és rádiózzatok továbbra is a Sunshine-nal. Itt a Keltetőben, Nyíregyházan a 99.4-en, és persze Debrecenben a 93.5 MHz-en. Jó reggelt, szép napot kívánunk mindenkinek!

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rekord alacsony az európai gáztárolók töltöttsége. Vádat emeltek a debreceni vasúti tragédia ügyében. Voksserpenyőt hívott vissza a Teddy. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rekord alacsony szinten állnak az európai földgáztárolók augusztus elején. A legfrissebb adatok szerint a tárolók átlagos töltöttsége valamivel 57% felett van, ami a legalacsonyabb augusztus elejé értéke a nyilvántartások kezdete óta. Szakértők szerint ez növelheti az energiárakkal és a téli ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. Magyarországon egyébként a gáztárolók töltöttsége jelenleg 61%-os, ami meghaladja az uniós átlagot, ugyanakkor elmarad a korábbi évek hasonló időszakában mért szinttől. Vádat emelt az ügyészség a 2023. novemberében Debrecen közelében történt vasúti tragédia ügyében. A balesetben két munkás vesztette életét, miután egy motorvonat elsodorta őket egy vasúti átjáróban végzett munka közben. A vád szerint az építésvezető nem jelentette be a munkálatokat a vasúttársaságnak, nem kérte belépési engedélyt és szakmafelügyeletet sem, ezért nem rendeltek el sebességkorlátozást, a mozdonyvezető pedig nem tudott a helyszínen dolgozókról. Az ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat és felfüggesztett fogházbüntetést, valamint pénzbüntetés kiszabását is indítványozta. Mozgalmas napjuk volt a hajdú-bihari tűzoltóknak. Több településen és a szabadtéri tüzekhez riasztották az egységeket. Berettyújfaluban, Komádiban, Debrecenben, Hajdúhatházon, Sárétudvariban és Nádudvar térségében összesen több ezer négyzetméteren égett a száraz növényzet. Debrecenben és Hajdúböszörményben szénmonoxid jelenlétét is kimutatták egy lakásban. Személyi sérülés azonban nem történt. Debrecenben egy személyautó is kigyulladt, miután a hátsó ülésen hagyott hordozható töltő felrobbant. A tűzoltók emellett több helyen leszakadt faág miatt is beavatkoztak a városban. Különleges esti programmal várja az érdeklődőket augusztus 15-én a debreceni Zsuzsi-Erdei vasút. A csillagvonat utasai a perszeidák meteorrajt is megfigyelhetik, miközben csillagászati előadáson és éjszakai erdei túrán vehetnek részt. A program része egy bagoly bemutató, valamint kézműves vásár, kiállítások, arcfestés, pónilovaglás és gasztronómiai kínálat is. A vonat este 7-kor indul a Rújter utcai állomásról, a visszaindulás pedig 10:30-kor lesz a hármas hegy aljáról. A szervezők minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígérnek. Voksserpenyőt hívott vissza a Teddy Árukereskedelmi Kft., mert a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat, és részecskéi az ételbe kerülhetnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most azt kéri, hogy az érintett 28 cm-es Natural Kitchen voksserpenyőt senki ne használja tovább. A kifogásolt terméket már kivonták a forgalomból. A vásárlók a január 9 és július 20-a között megvásárolt serpenyőket bármely Teddy üzletbe visszavihetik, ahol visszakapják a vételárat, vagy más termékre cserélhetik azt. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén a napsütést gyakran zavarják meg felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenik.

0: Az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedv csináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: No, jó reggelt, ha készen álltok, itt vagyunk, ránk számíthattok, és közlekedésben is osszátok az infót, vagy bármilyen témát írhatok nekünk 0-20-316-3000, ha éppen a közlekedésben minden oké, akkor kommentelhettek is, hiszen már a reggel témája ott van. Mindjárt elárulom, mi lesz, hiszen egy picit elkanyarodunk attól, hogy vidámabbak, vagy poénosabb témát taglaljunk nektek, hiszen Magyarországon zajlik a köztársasági elnök választás. Ugye ezt tudjátok, jelenleg nincs hivatalban lévő köztársasági elnöke, miután ugye Súlyog Tamás megbízatása július 20-án megszűnt az alkotmánymódosítás következtében, úgyhogy az államfői feladatokat átmenetileg az országgyűlés elnöke látja el, és várhatóan 2026. augusztus 11-én, vagyis szombat, nem, jövő hét hétfőn.
3: Igen.
2: Nem, ked, jövő hét ked.
3: Összeszavart.
2: Jó, hát hagyjad magad, ne hagyd magad összezavarni, Mara, légy szíves. Szóval augusztus 11-én kedden választ új köztársasági elnököt. A Tisza frakció egyébként kezdeményezte, hogy a parlament ezen a napon döntsön. Elvileg már ugye azt szeretnék, hogy augusztus 20-án az új köztársasági elnök adhat majd át állami kitüntetéseket, és ez a kinevezés így megtörténjen a jövő héten. Hát ez egy nagyon rapid, egy nagyon gyors elnökválasztás. Máskor ilyen fél éveket szoktak ezzel eltölteni, úgyhogy most nagyon kell, még lehet jelölni egyébként köztársasági elnököt, amelyet az országgyűlés választ meg, nem közvetlenül a választópolgárok, tehát nem mi, de 40 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges. Jó? Úgyhogy csináljuk azt, hogy ti ajánljatok, kedves hallgatók, köztársasági elnököt. Ezt lehet, ha nagyon elfogultak lenni, akár a családtagotokat is ajánlhatjátok, jó? Tehát hogy tök mindegy, csak valakit, akit azt mondjátok, hogy méltó lehet arra, hogy mint államfő az országot képviselje, köztársasági elnöknek szeretnétek, hogy megválassza az országgyűlés, és ezért jelölitek, mert elvileg még lehet jelölni addig a pillanatig.
3: Én kíváncsi leszek a nevekre. Nekem van egy név a fejemben, no, amit nem fogok kimondani.
2: Ó, mert miért?
3: Azért.
2: Mert politika?
3: Nem,
2: politikus?
3: Nem, van egy név a fejemben, abszolút nem politikus,
2: ne politikus,
3: köze nincs hozzá, no, de hogy én kíváncsi vagyok, hogy valaki le fogja írni oda a komment szekcióba.
2: Tényleg? Jó, privátbe elmondod?
3: Elmondod,
2: jó. No, hát továbbra is találgatások folynak, mert még a jelölt személyét hivatalosan nem jelentették be. Tehát volt már ilyen, Polgár Juditot is például jelölték, majd utána ő nem fogadta el, de hát talán azért, mert hogy a közvélemény azért elég kritikusan fogadta ezt a hírt, úgyhogy időszerű, hogy most itt veletek is megvitassuk, kedves hallgatók, hogy itt Kelet-Magyarországon, tehát valószínű a mi vételkörzetünkbe, ki az, akit ti szívesen látnátok mondjuk a köztársasági elnöki székben, szívesen látnátok a Sándor palotában, a Sándor palota új lakóját keressük, mondhatom ezt is, hiszen köztársasági elnök kerestetik címmel, már is ott a posztunk, hogy te kit jelölnél köztársasági elnöknek, és páros Cinema City mozi egyet is sorsolunk majd a kommentelő között, Facebookon keressétek a topikot, úgyhogy oda kattintsatok, és a témához szóljatok hozzá. Na, hát ez érdekes lesz.
3: Igen, nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá.
2: Jó, de minden, kit jelöl, tehát hogy te kit jelölnél, hogy nem úgy mondom, hogy név szerint most mondd meg, mert most mondtad, hogy egyelőre nem akarod, de hogy...
3: Az nem az én jelölésem, én csak tippelem, hogy ő benne lesz a listában.
2: Aha.
3: Mert hogy annyira jó embernek tartják őt egyébként, így a socialben mindenhol.
2: Igen.
3: Hogy szerintem az ő neve benne lesz a listában, ha nem, akkor most elbuknám a Lotto 5-öst.
2: Ha ezen múlna. Igen. A Lotto 5-ös.
3: Igen.
2: Hát mondjuk jó lenne egy jelölésére jött Lotto 5-ös. Abban már is finanszírozhatnánk a jelöltet, nem?
3: Hát
2: tehát valószínű. Jó, tehát hogy a és a köztársasági elnök választása, én azt gondolom, hogy ez egy időszerű kérdés, érdemes ezen, de hogy úgy kérdezem, hogy kit jelölni, hogy politikus, tehát hogy olyan, hogy a politikához volt köze?
3: Szerintem nem olyat jelölnék, amúgy.
2: De akire gondolsz, annak volt köze a politikához?
3: Nem.
2: Csak hogy barkóbázunk egy kicsit.
3: Na, hogy csak
2: magas, alacsony.
3: Férfi, nő,
2: igen.
3: Nő?
2: Nem.
3: Férfi.
2: Aha, már volt női köztársasági elnökünk.
3: Nem, ez férfi.
2: Ez férfi.
3: Igen.
2: Férfi köztársasági elnöknek. Igen. Így van, magas? A kultúrához, sporthoz volt köze?
3: Nem,
2: semmihez. Politikához sem?
3: Nem.
2: Azt mondta, hogy politikához sem. Egyszerűen valami celeb? Valami TikTok sztár?
3: Nem TikTok sztár, nem, de köze van, igen, a celebséghez is.
2: Aha.
3: Igen.
2: És azt gondolod, hogy szerinted őt lehet, hogy jelölik?
3: Annyira kimondanám, de nem tehetem, mert akkor úgy már nem lesz érdekes a dolog, és valaki, aki hallgatja, akkor be fogja írni a komment szekcióba.
2: Aha. Jó, nyilván nem csak azok kommentelnek, akik hallgatnak minket, nagyon sokannak be van állítva, és a social felületünket is több tízezren nézik, figyelik, és kommentelnek, úgyhogy tegyétek ti is ezt, tehát ki legyen Magyarország köztársaság elnöke, indítsunk egyből, tehát a Sunshine, hát hogyha a Sunshine-os javaslatok alapján.
3: Sunshine-on belül amúgy
2: bejön.
3: Tehát, hogy megkérdeznénk a kollégákat, akkor valószínűleg téged jelölnének.
2: Ja, köztársasági elnöknek, nem. Ja, hogy innen belülről?
3: Persze,
2: kellene?
3: Házon belül.
2: Házon belül.
3: Ki más?
2: Na jó, de én házon belül a Magyar Péter vagyok, tehát
3: jó, értem.
2: Nem tudom, még lehet, hogy vagy engem jelöl, vagy nem, mondjuk a fiamat jelölik köztársaság, vagy nem, fiamat jelölik miniszterelnöknek, és akkor én a köztársasági elnök. Talán így lehetne apostrofálni még a történet. De nem, már oda szerintem, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki jó köztársasági elnök legyen. Tehát, hogy szerinted? Tehát mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy államfőként mondjuk képviselje az országot, és valamilyen szinten a miniszterelnök felett is nyilván gyakoroljon valamilyen kontrollt.
3: Ez egy nagyon jó kérdés szerintem. Aha. Igen, tehát valószínűleg egy olyan
2: módon
3: kell rendelkeznie, amire azt tudjuk mondani bátran, hogy ő megfelel, tehát hogy nincsen semmilyen sunyiskodás mögötte, ránézel és azt mondod, hogy
2: hiteles, tehát jó, hogy hiteles, igen. Így mondod, hogy hiteles legyen.
3: Igen, tehát hogy ő nehéz ezt így megfogalmazni, de egyébként meg mindig valakinek...
2: Na jó, de akkor most várjál, akkor megkérdezem, ránézésre választasz köztársaság, vagy ránézésre
3: nem,
2: legyen köztársaság?
3: Nem, felkutattám a múltját.
2: Tehát mondjuk egy Súlyog Tamás például, hogy ránézésre egy joviális úriember, nem? Tehát, hogy volt. Tehát, hogy egy idős bácsi, aki kellemes, aranyos, tehát, hogy most ez nem feltétlen a kinézet számít.
3: Nem feltétlen, de sokat tesz a dologban, hogy milyen
2: nyilván,
3: a megjelenése.
2: Nyilván, mert hogyha nem egy olyan emberről szól, akit nap mint nap nyomon tudtak követni a tevékenységét, a munkáját, és ez nagy nyilvánosság előtt zajlott, akkor nagy valószínűséggel a kinézet sokak számára. És ezért nem is tartom jónak, hogy mondjuk a köztársasági elnök jelölés minden esetben, vagy most már, vagy későbbiek során esetleg a nép akarata szerint történjen. Tehát, hogy a nép jelöljön, és a nép szavazzon erről. Arról lehet, hogy szavazzon, tehát, hogy mások jelölnek, és a népszavazással megválasztják, de azért szerintem az erős, hogy mondjuk mi jelöljünk. De azért most tegyük meg a játék kedvéért, hát, hogyha valakinek bejön a tippje, de úgyhogy csináljátok. Mert azért, mert ugye nem mindenkit ismerünk. Tehát olyan embereket, akik közjogi méltóságként jöhetnek és szóba jöhetnek, azokat nem biztos, hogy mindannyian ismerjük, vagy az átlag polgárok ismerik, jó? Úgyhogy kommenteljetek ti, és szerintem azt kell figyelembe venni, hogy valamilyen szinten a joghoz, vagy a közigazgatáshoz legyen köze, én azért túl időset sem választanék. Tehát olyat, aki ilyen 80 év körüli, tehát hogy az már túl sok. Tehát például, mint ahogy amerikai elnöknek is, hát ez a trend, hogy 80 év felett kell mindig lenni, hát hihetetlen. Tehát, hogy
3: még lehetsz akkor amerikai elnök.
2: Persze, köszönöm. Egyszer majd. Nem de lehetek. Miért? Nem, mert nem vagyok amerikai állampolgár, és hát nem amerikai szülött sok... vagyok. Ja. Nem. Ez kell különböző feltételeknek meg kell felállni.
3: Pedig már intéztem volna a dolgokat.
2: Tehát álltok, hogy ott kell, hogy szülessek.
3: Oh.
2: Ott kell, hogy szülessek.
3: Hát.
2: Származás tekintve nem feltétlen, lásd Obamát, de hogy kell, hogy ott szüless. Jó, úgyhogy arról már lecsúsztam. Lehet egyébként kommentelni SMS-ben, Viberen is, hogyha úgy nektek sokkal egyszerűbb, a 0620-316-3000-et használjátok, és itt tudtok egyébként jelölni. Jó?
3: Várjuk, kíváncsian.
2: Nagyon kíváncsiak vagyunk. Jöttek már, de nagyon sok olyan név merül fel, ahogy itt beszélgettünk, és közben jönnek a kommentek, hogy akik már szóba voltak, tehát hogy már feljött a nevük. Uh-huh. Azért szeretnénk látni olyanokat, akikről még nem beszélt az ország, nem beszélt
3: vagy
2: a social media.
3: Igen,
2: de amúgy abszurd, nem, poénra is vehetitek, de tehát igen, hogy ti kit látnátok, és akkor jelölitek anyósotokat, apósotokat, vagy valakit a családból, apukát, anyukát, valakit. Na jó, és indokoljátok is esetleg, hogyha olyat jelöltök. Reggae Bomb Man és a Human, itt nálunk 8 perccel, 7:30 előtt, jó reggelt! Maybe.

kereskedés helyett inkább hallgasd a keltetőt, és vedd át a jó hangulatot itt a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Energiatakarékossági programot indított a VOSZ. Augusztus végén kiírják az első szélerőművi pályázatokat. 1 millió eurós nyeremény landolt a Szemetesben. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Vállalkozói Energia Összefogás néven új kezdeményezést indított a Vállalkozók és a Munkáltatók Országos Szövetsége. A program célja, hogy energiatakarékossági javaslatokkal és ingyenes energiaaudittal segítse a kis- és középvállalkozásokat a nyári energiakrízis kezelésében. A csatlakozó cégek önkéntes energiatakarékossági vállalásait a VOSZ egy úgynevezett Energia Összefogás barométerben teszi közzé, amelyet hetente frissítenek. A szervezet szerint az összefogás hozzájárul a vállalkozások energiafelhasználásának csökkentéséhez és a költségek mérsékléséhez is. Fokozott óvatosságra figyelmeztet a Nébik, mivel a nyári hónapokban jelentősen megnő a kullancsokkal való találkozás esélye. Az élősködők az emberre és a házi állatokra egyaránt veszélyesek, ugyanis olyan súlyos betegségeket terjesztenek, mint a Lyme-kóré vagy a vírusos agyvelőgyulladás. A hatóság azt javasolja, hogy a szabadtéri programok után mindenki alaposan vizsgálja át magát és kedvenceit, utóbbiaknál különösen a fülek, a nyaka, a mancsok környékét is. A megelőzés érdekében érdemes kullancsriasztószereket alkalmazni. A Nébik szakértői egy nemzetközi projektben is részt vesznek a kórokozók hatékonyabb monitorozása érdekében. Átfogó energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte. Augusztus 31-én kiírják az első szélerőművi pályázatokat, amelyeknél kötelező lesz az állami tulajdon rész. A fejlesztésekre első ütemben 868 milliárd forint áll rendelkezésre hazai, uniós és a magánforrásokból. A kormány emellett felgyorsítja a háztartási napelemek hálózati csatlakoztatását, mindenki számára elérhetővé teszi az ingyenes okos mérőigénylést, és egyszerűsíti a geotermikus beruházások engedélyezését. Júniusban tovább bővült a magyar ipar teljesítménye. A Központi Statisztikai Hivatal első becslése szerint az ipari termelés volumene éves összevetésben több mint 10%-kal nőtt, ugyanakkor a szezonálisan kiigazított adatok alapján májushoz képest 1,4%-os csökkenést mértek. A legnagyobb növekedést a járműgyártás, valamint az elektronikai és villamos berendezések gyártása ért el, miközben az élelmiszer, ital és dohányipar teljesítménye visszaesett. Az év első 6 hónapjában az ipari kibocsátás összességében 2,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Hihetetlen szerencsével került vissza a tulajdonossához egy 1 millió eurót érő lottószelvény Olaszországban. A Bari közelében élő játékos tévedésből dobta a kukába a nyertes szelvényt, mert félreértette a terminál üzenetét. Miután családja felismerte a kihúzott számokat, nekezdődött a versenyfutás az idővel. A szemétszállító cég dolgozói 2 napon át kutattak a hulladék között, és végül épségben megtalálták a nyertes szelvényt. A mentőakció költségeit a lottónyertes vállalta. A történet pedig az olasz sajtó egyik legkülönlegesebb sikersztoria lett.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai alapján a forint ma enyhe erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben. Így 1 euróért 360, egy svájci frankért 386, egy angol fontért 421, az amerikai dollárért pedig 315 forintot kell fizetni. Ma változékonyra fordul az idő térségünkben. A nap folyamán többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine

0: az ébredéshez nem elég egy kávé.
1: Kell hozzá a jókedvű trió, a kedvcsináló gárda, a reggel köszöntő elit alakulat. A stúdióban Bankó László, Gere Marian és Balogh Béla.
0: A keltető tím már a fedélzeten. És te? Készen állsz?
2: 3 perc múlva, 3:48, ha készen álltok, akkor Laci is beköszönt.
3: Na, készen állok?
4: Jó reggelt, későkolom.
2: Laci is beköszönt. Máskor nem kérdezek tőle semmit, ha vagy más állok. Kérdezek. Csókolom, kezdj csak jó napot, itt vagyok. Most, amikor mondom, beköszön?
3: Az elejét nem hallgattad meg, amit mondtál, ha készen álltok.
2: Ha készen álltok.
3: Úgy látom, készen álltok, így van. Péntek van, úgyhogy mindenkinek legyen jó kedve. Ez különös tekintette Bélára, igaz?
2: Hát, de kemnél nincs semmi.
3: Neked általában így van. Mindig
5: ez olyan bélás kedv.
2: Az mit jelent, hogy bélás kedv?
5: Hát, hogy nézni kell, hogy mi újság van. Amúgy téged így meg kell környékezni, már rájöttem. Nem úgy! Hanem, hogy figyelni.
4: De arra, hogy tőlem ezt ne vár.
2: Nézzél már jobb zsebemre, meg lehet környékezni.
5: Nem úgy ezt.
2: Ha igen, hanem,
5: hogy nézni kell, hogy mi újság van. Tehát amikor mondjuk jó kedved van, akkor úgy lehet közeledni. Nem úgy hozzád, hanem, hogy akkor...
4: Ebben már nem jössz ki jól.
5: Mindegy.
2: Figyelj, már maradt. Ha bajod van, mondod. Ha nincs bajod, akkor meg ne környékezzél.
5: Ha meg látszik rajtad, hogy éppen most mondjuk nincsen jó kedved, akkor érdemes messziről elkerülni.
2: De ez nem igaz.
4: De neki sosincs olyan.
2: Szerintem ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy olyankor lehet, hogy nem vagyok annyira toleráns, hogy befogadjam a semmit, amit mondanak körülöttem, hanem akkor gyere, tárgyilagosan, haladjunk és menjünk, de az nem jó, hogyha nem jössz oda, és nyilván probléma van, hanem inkább az a problémám, hogy persze mindenkinek van rossz kedve, jó kedve,
5: persze.
2: Most ez lehet bármilyen hangulatba ébredhet.
5: Én azért szeretem megfigyelni. Meg olyankor azért inkább készítek egy kávét.
2: De ne elemezzél engem, kérlek szépen.
5: De miért?
2: Hogy akkor mit csinálsz, készítesz?
5: Inkább csinálok egy kávét, attól hát, ha jobb.
3: Tudod, milyen személyiségrajzot írt itt le közben a reggel 6-tól folyamatosan?
5: Azóta nem akarom látni. Hogy ma reggel egyébként
3: gyerekek, felsóhajthatunk egyébként, úgy tűnik, hogy vége a kánikulának most
2: nem
3: egy
2: igaz,
3: pár napra.
2: Nem igaz.
3: Egy napig.
2: Jó, igen. Tehát körülbelül egy napig ilyen 32 fok, 30-32 fok, és utána megint.
3: Azért az már az majdnem 10 fokos lehűlés. Most gondolj vele, azért az komoly visszaesés.
2: Jó, de azért tegnapra is csak 38 fokot mondták, miközben az én kijelzőm az autó 41 és felett.
3: Le kell cserélni a kijelzőt. 38-nál nem egyen
2: más
3: feljebb.
2: Autóban is 42.
3: Durva. Nagyon durva volt, és tényleg az, hogy mentél, és a menetszél sem hűtött, teljesen mindegy volt, hogy mit csináltál.
2: Hát de tudod miért nem, mert ott volt egy szélvédő előtte.
3: Nem azért, robogó motorral, semmi.
2: Ja, hát az gáz. Figyelj,
3: még a biciklit is leraktam. Tehát úgy voltam vele, hogy reggel még csak-csak, na de azzal haza is kell menni. Tehát délután, hát hogy hazamenj, az kész.
2: Én megmondom neked őszintén, hogy mikor talán hétfőn, még akkor, igen, már akkor is kánikulai nap volt, és akkor voltam motorral talán utoljára, már nem emlékszem, tök mindegy, az első ilyen kánikulai nap, tehát olyan, mint hogyha egy hősugárzóval így és folyamatosan, úgy, tehát próbált ki mara, te nem van. Motorozol?
5: Nem.
2: Otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
5: És futkározzak a
2: Nem, és magaddal szembe.
3: Ez tényleg így van. És még rajtad, még vegyél fel egy bukós isakot, és ha nagy motorral mész, vegyél fel egy protektoros fekete jackit, és állj ki a napra.
2: Az
3: úgy szimulálja a lámpánál állást.
5: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csináljunk, hogy dugjam be a hajszárítót, rekítjek a kádba.
2: A múltkor olyan lámpánál...
4: A kádról nem beszéltünk.
5: Én már itt már megijedtem.
2: A múltkor olyan lámpánál álltam, csak így elmondom nektek, hogy Nyíregyházán, ezt hagyd tegyem hozzá, hogy a nyíregyházi közlekedési, nem tudom, felügyelőket, nek a figyelmét felhívjam, az almatárolónál, ha ki akarsz jönni, ott van egy lámpa, ami balra kanyarodik, és az állomás fele lehet tovább menni, na ott állsz a lámpánál, körülbelül harmadjára enged át, tehát már előtted a gyalogos kétszer kap zöldet, a szembe jövő kétszer kap zöldet, a keresztbe közlekedők a kétszer-két sávon háromszor kapnak zöldet, érted? És te ott állsz, és egy motorral, a legnagyobb melegben, ez is egy ilyen káni könyv volt, ahogy te mondod, pedig nem volt protektoros jacky rajtam, aha, tehát hogy ott ülsz a sisakba, és mondom, elmegyek most már jobbra, megkerülöm a város, igen, vagy nem tudom, igen, hogy jutok innen tovább, de hogy mondom már, ha még egyet most nem vált, ha most nem vált, itt megyek.
3: Én ugyanezt tapasztaltam. Ott
2: 3 perc.
3: Igen, a debreceni úton ott a gyalogosoknak van ez a áruház, német áruház ott, ahol most épül egyébként egy új bevásárlóközpont, igen, azzal szemben. Ott is van egy olyan lámpa, amit nem, teljesen felesleges a gyalogosoknak, ilyen gyalogátkelőhely, stb. Ott álltak a biciklisek egy ideig, sültek a napon, és utána inkább átmentek a pirosan. Szétnéztek, és azt mondták, hogy nem jön senki, inkább átalom, átmegyek, mert megőrültek. Szóval egyszer majd indítunk egy ilyen mozgalmat, a felesleges lámpák, hogy honnan kellene leállítani, vagy leszedni, vagy leszerelni, vagy, igen, kikapcsolni.
2: Vagy például a fiam mondta, hogy a múltkor ugye Pestről költözött haza, és mondja, hogy hát majd ráripakodott az autósra, mert rollerrel volt, és azt mondja, le akart adni a gyalogátkelő helyen a zebránra, ugye, ahogy jobbra kanyarodó sáv volt. Tehát azt mondja, ugye ez Budapesten majdnem mind elsőbségadással van csak simán, uh-huh, megcsinálva, hogy haladjál jobbra, igen, és egy, igen, ilyen járdasziget.
3: Jobbra kisi.
2: És itt meg majdnem lement, és egy autó így
3: igen. Igen.
2: Jó, elkezdett
3: kiderült, hogy lámpa van.
2: Mire szól a tesója, amúgy ne zavarjon, hogy lámpa van.
3: Igen. Sok tényleg? Ilyen van, ilyen jobbra kisíves, csak nem mind. Van, amelyik igen, van, amelyik nem. Ezt egyszer megkérdeztük, hogy miért, és azt mondták, hogy a kerékpár út, ha kereszteződik az úttal, vagy van kereszteződés, akkor tettek oda a lámpát. Nem tudom.
2: Külföldön sincs már.
3: Sőt, Amerikában olyannyira, hogy a piros lámpánál is jobbra kisívben fordulhatsz.
2: Igen.
3: Csak fokozottan.
2: Ez Lengyelországban is így van.
3: Sok helyen.
2: Tehát, hogy jobbra kisíben.
3: Na, de nem baj, túl vagyunk
2: reggel
3: a meleg
2: témája,
3: egy
2: reggel témája, mara meg vagy?
5: Igen.
2: Mert egy kicsit, ugye, mint eltűntél volna az
5: nem,
2: előbb.
5: Nem, mi hagytalak titeket kibontakozni.
2: Jó, próbálj már velünk élni egy kicsit. Figyelj. Jó, oké. Na, a reggel témája, vajon kit jelöljünk köztársasági elnöknek? Úgyhogy a hallgatók véleményét kértünk, hogy lehet, nektek nem fontos megnyilvánulni. Mara már mondott egy nevet nekem adáson kívül.
5: De az mondta, nem az én jelölésem, hanem amit én gondolok, hogy fognak oda beírni.
3: Nekem az a furcsa, hogy röpködtek a nevek, és hát inkább, hogy mondjam, nem is az szakmaiság döntött, hanem az ismertség, az, hogy celeb, vagy nem. Azért egy köztársasági elnöknek szerintem ilyen jogi dolgokkal, meg egy csomó hát mindenet tisztában kell lennie.
2: Így van, tehát a közigazgatással,
3: nem azt jelenti, hogy
2: a közhatalom gyakorlásával, ennek
3: azért, mert valaki szimpatikus sportoló volt, vagy színész, igen, volt, vagy stb. Még nem biztos,
2: hát ez
3: hogy
2: ez volt
3: például
2: Polgári Judit. Okay,
3: de neki még azt mondom, hogy van is olyan, talán olyan végzettsége, de ezt nem tudom pontosan. Mindenesetre ott ő nem ezt mondott. De,
2: hát nem tudom, mondjuk biztos kisakkozta volna.
3: Annak idején Göncz Árpádról tudtad, hogy ki? Nem tudtad előtte. Annyit tudtál, hogy
2: író,
3: igen, ennyit, igen, tudtál. Tehát ez nem jelenti azt, volt. Vagy nem is tudom, akik még voltak köztársasági elnökök. Szóval nem feltétlenül azt kell csak nézni, hogy mennyire ismert. Legyen egy olyan, aki mondjuk társadalmilag elfogadott. Hát hozzáteszem, Magyarországon a köztársasági elnök azért nem olyan jogkörrel rendelkezik, mint mondjuk.
2: Hát azért van, mert hogyha akarja, visszaküldheti a törvényeket.
3: Hát nagyjából ennyi.
2: Újra átdolgozásra, újra szavazásra. Oké, de hát azért ezek is nagyon, tehát hogy nem legy olyan gördülékenyen, tehát hogyha gördülékenyen megy a törvényhozás, viszont nem biztos, hogy akkor olyan kontroll van. Ugye? Tehát, hogy
3: oké, csak hogyha
2: jó, mindig tehát az gyorsan aktuális át tudnak vinni egy törvényt, vagy akár éjszaka is hozhatnak törvényeket, már volt erre példa az elmúlt 16 évben, és akkor minden megvan, törvényi kormányzás van, például egy veszélyhelyzet esetén, és akkor a köztársasági elnök csak oda viszik, aláírja másnap reggel, és már megy is.
3: Szerinted nem lenne igazságosabb, hogyha így van, hogyha közvetlenül az állampolgárok választanák?
2: Nem.
3: Mert így mindig az aktuális kormányzat nevezik.
2: Várjál, az oké, hogy az állampolgárok választják, az oké, hogy népszavazás legyen, de az nem oké, hogy mondjuk mi jelöljünk. Én azt nem biztos, hogy, mert akkor...
3: Ne,
2: akkor
3: jelöljön mindegyik. Nem tudom.
2: Vagy lehet, hogy 500 000 aláírás, vagy nem tudom, a jelölésen. Az a probléma, hogy nagyon nehéz ez, mert így olyanokat fognak jelölni, amiket Mara mondott, most nyilván nem akarjuk leírni, de én 100%-ra veszem, hogy az ő nevét nem fogják ide beírni Mara. Ha csak nincs valami álneved. és az
3: szóltad?
2: Valami álprofilod, és igen. Beírod. Mert hogy biztos, hogy...
3: Gere Marian köztársaság elnök asszony.
2: Nem,
3: itt hanem... Itt ő mellettem.
2: Nem, hanem, hogy...
3: Milyen furán hangzik, nem? Azt mondja, ó...
2: Nem, az a lényeg, hogy ő mondott egy nevet, aki egyébként szerintem egy celeb, egy vállalkozó.
3: Uh-huh.
2: És hogy őt akarja, vagy őt nem akarja, hanem azt mondja, hogy szerinte benne lesz ezek között, amit volt az emberek.
5: Nem tudom,
2: de nem igaz, tök komoly embereket írnak amúgy.
3: Én továbbra is azt mondom, nincs akkora jelentősége, mint akkora.
5: Na, tessék!
2: Geszti Péter. De volt már ilyen, tehát, hogy Geszti Pétert írták, tehát, hogy ezzel semmi...
5: Aki alkalmas rá.
2: Ja, valaki ezt is írta.
5: Igen.
2: Ki a Baka András?
5: Baka András?
2: Baka András.
5: Igen. Lehet, hogy...
3: Ja, azt Baka András szólt hozzá.
2: Nem, Baka András nem, ő itt van. Jogtudós, főiskolai tanár. Az állam és jogtudományok kandidátusa. Uh-huh. Uh-huh. Az államigazgatási főiskolai igazgatója volt 98-ig. Aha. Igen. Tehát, látod, tehát az a baj, hogy mi sok olyan, és ezt mondtam Marának a korábbi megszólásban, sok olyan embert nem ismerünk, aki nagyon komoly szaktekintély, akár jogilag, igen, tehát hogy, és társadalmilag kikezdhetetlen, a véleményére adnak sokan, rengeteg szervezethez kapcsolódik, tehát szerintem, érted, lehet.
5: De például, amit már mondtál
2: és már
5: nekem...
2: megjelent róla egy korábbi indexes kép is, ahol ugye Magyar Péter és Ruf Bálint között áll egy, nem tudom, ez egy valamilyen rendezvény volt, és egyből azt mondták, hogy lehet, hogy ő lesz a titkos jelölt. Uh-huh. Úgyhogy...
3: Most akkor hány embert lehet, akivel közös képe van Magyar Péternek?
2: Igen. Végül is a kampány során mindenkivel
3: ezt akartam mondani, minden egyes helyszínen
2: lehet. De azért nyilván egy komoly szaktekintélyről van szó, de nem ismerik. Tehát én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy az átlagpolgár, és ezért nem gondolom, hogy jó az, hogyha a nép jelöl. A választ az oké, tegyék oda, hogy van XYZ, meg C, és akkor azt mondják, hogy döntsön a nép, és kiírunk egy népszavazást.
3: Most elé tesznek öt ilyen nevet, látod, mi se tudtuk, öt ilyen nevet elé tesznek.
2: Mert amúgy az országgyűléshez 40 képviselő jelölése szükséges. Tehát ahhoz, hogy valaki az országgyűlés elé kerülhessen.
3: Uh-huh.
2: Érted?
3: Nem tudom. Én továbbra is azt mondom, hogy nincs akkora jelentősége Magyarországon, hogy ki a köztársaság elnök. Maximum az, hogyha képviseli az országot külföldön, legyen egy megjelenése, tudja a nyelvet, legyen egy jó kiállása.
2: Én a jogi kontrollt azért és... sok, azt okay. meg a vélemény. Tehát, hogy kiáll, és azt mondja, hogy rendben, hoztak most egy törvényt, amely jogilag támadhatatlan, de aggályosnak tartom. Tehát én ilyet még nem hallottam, talán Göncz Árpád idejében igen. Tehát, hogy én ezt aggályosnak tartom. Vagy azt, ami most az országban zajlik, és a politikai csatározások közepette, azt én elfogadhatatlannak tartom. Ezt miért nem mondhatja egy köztársasági elnök? Uh-huh. Ez szerintem ez lenne normális.
3: Csak ha visszagondolsz most jelenleg, akkor azzal a pártal, kormányzattal, rendszerrel kell szembe mennie, kvázi, aki őt kijelöli. És
2: hát igen, és ez a rózsa fogta csuka.
3: Ez a kérdés.
2: Gyerekek. Na jó, gyorsan megyünk tovább, mert hogy rövidesen jönnek a friss hírek, információk is, nagy bogiba megyünk. Kommenteljetek 0620 316 3000 vagy a Facebookon ott a téma.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 55 555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. 11 jogsértés miatt nyomoznak egy 15 éves fiú ellen. Hálózatfejlesztés és megújuló energiás beruházások indulhatnak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél, hogy az iskolák önállóbban működhessenek, a pedagógusok pedig a tanításra koncentrálhassanak. 11 jogsértés miatt folyik eljárás egy 15 éves fiú ellen, aki Debrecenből kötött el egy nyitva hagyott furgont. A fiú 14 éves barátnőjével indult útnak, majd a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, és az M3-as autópályán helyenként 180 km/órás sebességgel menekült. A rendőrség a forgalom korlátozásával és több bevonásával követte a járművet. A menekülés végül egy terelő táblának ütközés után egy szántóföldön ért véget. A fiatalkorú ellen most többek között jármű önkényes elvétele, lopás, közúti veszélyeztetés és számos közlekedési szabály megsértése miatt indult eljárás. Megkezdődött a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetem első éves hallgatói számára. A felvételt nyert gólyák augusztus 11-ig adhatják be kérelmüket. A szükséges dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához. A lakhatási igényléssel egy időben a szociális ösztöndíj pályázatokat is be kell nyújtani. A férőhelyekről augusztus 21-e után e-mailben értesítik a jelentkezőket. A Debreceni Egyetem egyébként összesen több mint 4000 kollégiumi férőhelyen rendelkezik, ebből mintegy 1200-at az első éves hallgatók számára tartanak fent. A meghosszabbított hőségriasztás miatt pénteken még folytatódik az ivóvízosztás Debrecen belvárosában. Naponta délelőtt 11 és délután 3 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál várják friss ivóvízzel a járókelőket. A városban hűsítőpontok is működnek a Városházán és az Újvárosházán, emellett több helyszínen párakapuk enyhítik a kánikulát. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra, valamint senkit ne hagyjanak parkolóautóban a nagy melegben. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak. A fejlesztések hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával valósulnak meg. A kormány célja, hogy a beruházásokból az állam és az érintett települések is részesüljenek. A miniszterelnök hozzátette, a közelmúlt energiaellátási kihívásai miatt minden szakterületnek hosszú távú alkalmazkodási stratégiát kell készítenie.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén a napsütést gyakran zavarják meg felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Szép napot kívánunk, jó reggelt, jó rádiózás, 8 óra 8, és balesetmentes közlekedés, hát már túl vagyunk mondjuk úgy, hogy a forgalmasabb időszakon, 8 óra előtt, bár ilyenkor szerintem később indul be a reggel, amikor ilyen kánikulai melegek vannak, meg a szabadságulások ideje, iskola
2: sincs. Indul. Igazából. Igen. Sokkal lájtosabb.
1: Valamelyik nap délbe fordultam ki az egyik útkereszteződésből.
2: És nem jött senki.
1: Nem, most is semmi. Kinéztem, kétszer két sáv van, és egyik oldalra másikra napközben. Hmm. Hát mondom, és egy autó sem.
2: Mindenki elköltözött. Igen. Viszont az autópályákon van forgalom. Ott viszont türelmet kérünk mindenkitől, főleg ebben a nagy melegben, főleg akik mondjuk a M1-es, M7-es irányába tartanak, vagy az M3-ason is útfelújítások vannak több helyen, és olyankor azért mindenki próbálja meg türelmes maradni.
1: Segítsetek, most technikai okok miatt közlekedési informátorainkat nem tudtuk kapcsolni, és nem tudtunk beszámolni, hogy...
2: Játsszuk el?
1: Mit?
2: Hogy mondjuk te vagy Debrecen, én meg Nyíregyháza, és akkor így elmondjuk az útinformációkat.
1: Na, várjál. Mit akarsz?
2: Köszöntöm.
1: De nem, hát ott van egy.
2: Várjál, hogy szokott lenni, mondjuk Bordás Béla szokta a Nyíregyházit, ugye Laci a Debrecen,
1: igen, akkor Horváth mondjuk
2: Bordás Bélát. Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Kossuth utcán továbbra is felújítási munkálatok zajlanak, ott az autókat kérjük, hogy...
1: Laci, ez pont olyan volt, és Csapórúd, ezt el ne felejtsd.
2: Igen, a félkarú Csapórúd nem működik, de most már működik, helyreálltak a vasúti csomópontoknál. Gázvezeték csere miatt.
1: Ez olyan volt, ez olyan béna volt, mint amikor én sportriportelkedtem. Hát, emlékszel rá?
2: Én nem tudom azokat a szaknyelveket,
1: volt
2: amiket a rendőrök használtak.
1: Televíziós korszakunkban, hát neked meg kívánságműsort kellett vezetni.
2: Igen, dobtam a pöttyös labdákat. Ja, nem, az egy másik műsor volt. Képzeljétek el, azt ismételték valamelyik reggel. Te emlékszel erre? A Dévényi Tibi bácsi dobálta az aranylabda, pöttyös labda, stb. Hát én olyan jókat nevettem rajta, hogy miket lehetett kérni, és akkor ott a helyszíni kívánság videóklipek közül Nena, meg Szabrina, és aztán jött a következő János Vitéz. Mondom, ki a bánat kérte a János Vitéz? A János Vitézből bejátszottak egy perces bejátszást.
1: Tehát az olyan volt, mint a mai rádiós kívánságműsorok. Ez van, ezt tudom választani.
2: Igen, megvolt a lista.
1: Tehát egy gyerekek, már ez annak idején is így volt.
2: Tudom,
1: tehát,
2: tudom.
1: Legyen változatos, hogy mindenki élvezze, mert hogyha nem, akkor tudod, mindenki Metallicát kérne, Guns N' Roses-t, meg ilyen.

0: Mert ilyeneket, mert hogyha a szélsőségeket teljesíted...
1: És mikor volt a felvonulók kérték, mert még olyan is volt. Vonultak május 1-én, Marának mondom, május 1-én még felvonultak a cégeknek a dolgozói az utcán, és akkor közben pedig ment egy tévériporter. Mindig
0: apukán nyakába.
1: Igen, és akkor, mert volt vésli meg sör, mentek a riporterek, és akkor kérték, hogy egyébként mit szeretne látni a televízióra. És akkor mondta, annyira átlátszó volt, hogy én szeretném Sinkovics Imre előadásában kérni a nem tudom melyik verset. A
0: hazám.
1: Vagy bármelyik ilyen. Hát nyilván, hogy az ember, az átlagember egyébként soha az életben nem kérné, de ez volt a televízió archívumában.
0: De akkor lehet, hogy kérték. Hát figyelj, anyukáméknak is megvolt, lemezen a Bánkbán, meg ilyenek, meg Horváth Pista.
1: Na jó, de nem kérsz egy ilyet a tévében, hogy mondja Sinkovics Imre, a anyám tyúkját szavalja el, mert miért kellene neked egy verset? De volt a vers mindenkinek, hát azért, másik csodaműsor.
0: Azért, Laci, mert ezt mi már nem tudjuk így megérezni. Én valamennyire igen, mert hogy a médiának azt az időszakát megéltem, amikor csak egy tévé volt.
1: Igen.
0: És egy két rádió. Igen. Így van. Tehát, hogy azokat, amikor ez így volt, akkor az kuriózumnak számított. Hogyha egy televízió valóban oda ment, hát az egy világra szóló élmény volt, hogy valakit megkérdeztek a tévé. Ma már végigmegy az utcán, és jó, hogyha nem botlasz valaki szerepbe a képen, hát meg akar állítani.
1: Az megvan az a sztori, kimentünk Nagykállóba forgatni sok-sok évvel ezelőtt egy operatőrrel, és akkor így mentünk az iskolába valami eseményre, akkor még nem volt sok televízió. És akkor így oda ment az operatőr a Portás bácsihoz, mondta, hogy jó napot kívánok, televíziót jöttünk forgatni. Portás bácsi ránézett, és mondta, rögtön tudtam, felismertem a hangjáról. Az operatőrt.
2: Az
1: mondta, igen, gyakran szerepel a hangomadásban. Tehát soha. De tényleg ilyen volt. Én egyszer képzeldem arra, Bélával voltam egy ilyen kívánság műsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolában. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni. Nagyon jól éreztem magam egyébként, mondom, végre. Aztán kiderült, hogy Pistike meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta, és a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá. Meg Bélán. Mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor aláírja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen rafkósok voltak akkor még a gyerkőcök.
2: Mekkora ötlet.
0: De volt ilyen, tehát annak idején, igen, ezt akartam, én például csináltunk kitelepülős műsort valahol televízióban, és autogramot kértek, még attól is, aki csak a segédem volt.
1: Igen.
0: És ott volt még attól is, mert hogy az, hogy egy televízió ott van, vagy ott van egy médium, a rádiónál ugyanez volt.
1: Hát most napja lesz ugye a rádiónknak, és gyűjtitek ezeket a régi fotókat. Én nagyon jót röhögtem az egyik képen, amin Kondor Roli látszik, és éppen autogramot kér az egyik ilyen országos rádiós csatornának a műsorvezetőjétől. Szerintem olyan ötödikes lehet, és mondtam, hogy semmit nem változtál, pont ugyanaz a fej, annyi, hogy kicsit magasabb, meg testesebb, de a fej meg minden ugyanúgy, és hogy már akkor rajongott igazából a rádióért.
0: Így van, tehát hogy más, mert ez így megmaradt. Így van, hogy ha nála megmarad, de nagyon sok esetben az ő korabeli fiataloknál már ez nem alakult ki, hiszen egy olyan média dömpingbe szaladnak bele, vagy születtek bele, amiben már ez nem újdonság, hogy odatolnak egy mikrofont, igen. Vagy...
1: Meg ma
0: vagy
1: már úgy hívják, hogy influencer. Igen. Tehát, hogy igen. Sok olyan fotót, meg képet látunk, ami már nem kapcsolódik a hagyományos médiumokhoz, hanem valaki azért kicsit jobban néz ki, egy-két terméket elkezd reklámozni, aztán utána jön a követők száma, más világ.
0: De azért, ha belegondolsz, annak idején egy, mint a rádiózásban is olyanokat hívtak, akik diszkósok voltak. Miért? Mert hogy volt egy mikrofon rutinjuk. Uh-huh. Meg volt az, hogy sok ember előtt beszéltek.
1: Sőt, mikrofon engedély kellett. Igen. A nagyobb csatornáknak.
0: Igen. És hogy nem azt mondom, hogy mikrofon rutin az a diszkósnak, hogy meg volt a mikrofon rutin, és ezért őket alkalmazták inkább rádióknál.
1: Hát hogy a zenét is
0: rádió, így van, ismerte a zenéket. Tehát, hogy olyan emberek, ma már bárkiből lehet influencer. Tök igen. Mindegy, hogy beszédhibás, tök mindegy, hogy hiányzik a fogsora, bekapcsolja a TikTokot, aztán nyomja.
1: Sok ilyen van.
0: Tehát, hogy ezekben, és minél nagyobb vadságot csinálsz, minél hülyébb vagy, annál több a kattintásod. Tehát, hogy már ez a fajta igényesség megszűnt, pedig ma is azt szerintem, hogy valaki képernyőre kerül, vagy influencerként beszél, adott esetben emberek ezreihez, tízezreihez, vagy csak százaihoz is, az már, az szerintem valamilyen szinten felelősség.
2: Abszolút, nagy ereje van, nagyon.
1: Nagy. Mara, te mit vállalnál be azért, hogy mondjuk ilyen influencer legyél? Tehát ha azt mondja, hogy jön egy cég és kér tőled valami, vagy mi az, ami a, az a határ, amit már nem vállalnál?
2: És semmiképpen nem csinálnék hülyét magamból. Mert tényleg azt gondolom, hogy az influencereknek akkora erőjük van, hogy, és akkora követőbázisuk, hogy bármit csinálnak, mennek utánuk, és leginkább a fiatalabb korosztály.
0: Okay.
2: Szóval nekik felelősség teljesebben kellene.
0: Hát oké, de hogy most mi az volt.
1: Na jó, de van az, kérdés, az a pénz, amiért korpásodik a hajad?
0: Igen.
1: Tehát hogy szokták mondani ezt, hogy oda megy, és azt mondja,
0: hát ez a reklám szakma nagy
1: dumája. Reklámoz nekem ezt, meg ezt, de ahhoz valami olyan bohótságot kéne csinálni.
0: Hát igen,
1: kihajolnod egy száguldó vonatból, vagy kiállni
0: igen,
1: egy
0: nem tudom. Igen, félmeztelenül, érted, vagy
1: hát,
0: valami.
1: Hát az nem, arra van egy másik csatorna, azt már...
0: Nem úgy, hanem hogy kihajolni egy vonatból félmeztelenül.
1: Ja.
0: Mert hogy ezt megnézik.
1: Hát de nagyon valami. Sok, például olyan nagyon sok veszélyes szituáció is van, hogy csak azért, hogy látogatottság legyen, azt mondja, hogy kiállok a szikla szélére.
0: Hát erről beszéltünk reggel, amikor hogy mi lenne, ha megnyerni a Lotto 5-ös. És hogy ő nem össze az, hogy nem dolgoznád, hanem lehetne dolgozni azzal is, hogy te utazod a világot, mert hogy abból is csinálhatsz
1: digitális
0: egy vlogot,
1: nomád.
0: És akkor így van, és akkor mondom, kiteszed mindenhol a Sunshine zászlót, valami extrémizm, minden nagyváros 100 méter feletti irodaházára oda teszed a Sunshine zászlót.
1: De ezért fizetnél?
0: Ja, hogy én fizetnék
1: el? Hát hogyha én elviszem a Sunshine logódat mindenhova is kiteszem.
0: Hát fizetnék, csak azért meg. Nem csinálnád meg?
1: Micsoda? Az összes amennyi stadionba kirakom neked.
0: Ez amúgy nem hülyeség. Viheted is. Ennyi. Maradj neki egy 5x1-es. Egy 5x1-es molinót pattintson ki mindenhova.
1: Ennyi.
0: Jó?
1: És akkor ott van, tudod, és így bele rombítasz mondjuk a helyi reklámokba.
2: De remélem látom magad előtte, hogy Laci már így rakja kifelé. Így
0: na rövidesen sporthírek, úgyhogy ott majd megbeszéljük, hogy melyik stadionba.
1: Melyiket szeretnéd először?
0: Mert hogy hát most mehet.
1: Tudod,
0: ugye, a
1: Nagy-Erdei stadionnak
0: ezt.
1: Gondoltam, hogy ez lesz.
0: Jó, és akkor ott szerintem tök jó lesz. Na ennyit. Zara Larsson következik, és a Lush Life nálunk az Ensenyen 8 óra 18 van. Szép napot, jó rádiózást, tartsatok velünk, és kommenteljetek, ki legyen a köztársasági elnök.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Szép napot kívánunk mindenkinek, 8:59, és sportolunk. Dankó Laci hozta a sporthíreket. Hát nem egy túl nagy lapom.
3: Ne, de szokásos kis cetli, ezt kaptam a kolléganőktől, hogy most már legyen
2: normális. Az a baj, hogyha ez egy A6-os, vagy hanyas, valahogy úgy.
3: Hát picike.
2: Nem, A5, A6, ez A7.
3: Igen? De ez kicsi
2: A7-es.
3: Betűkkel írok.
2: A7-es.
3: Meg tudom fejből.
2: Igen, mert, de nem is az, ha A7-esnél több, akkor már tudom, hogy akkor ez olyan 8 percet beszélünk.
3: Á, tudok többet is. Hogyha kell. Tegnap egyébként nemzetközi kupameccseket játszottak csapataink, a Győr is vereséget szenvedett, illetve kikapott a Loki is 3-0-ra az FC Köbenhavntól. Várható volt egyébként, a dán csapat volt egyértelműen az esélyesebb a mérkőzésen, hiszen többszörös dán bajnokról beszélünk, sok olyan játékos, aki szerepel vagy a dán válogatottban, vagy más ország válogatottjaiban, ugye légiósokról van szó. Nagyon érdekes volt, mert ment előre a Debrecen, és voltak is lehetőségei, ezekkel nem tudott élni, viszont pontrugásokból meg gólt kapott. Azt mondta Bódog Tamás, a Nyíregyháza vezetőedző, hogy megnézik még a Loki meccsét, mert hogy vasárnap pedig jön majd a keleti rangadó, hogy mit tanult belőle Bódog Tamás, az majd kiderül. Minden esetre nagyon meleg volt, sok néző volt a tegnapi meccsen is, és várhatóan nagyon sokan lesznek majd vasárnap a Nagyerdei stadionban. Útlezárásokra, korlátozásokra kell számítani, 10 000 nézőre számítanak egyébként a debreceniek, nagyjából 1000 nyíregyházi jegy is már gazdára talált, tehát a vendégszektor is. Megtelik majd 17:30 a kezdés, változott, ugye előrébb hoznák. Ez az év egyik kiemelt mérkőzése, miután most Diós Győr nincs, az NB1-ben így a nyíregyháziak számára egyértelműen talán ez a legyik, vagy ez a legfontosabb mérkőzés, a Debrecen számára meg mindig fontos.
2: De gondolom, a Diós Győriek most nem fognak Debrecenbe jönni,
3: de
2: azért,
3: biztos, hogy fognak. Igen, ebben 100%-ig biztos vagyok.
2: A Debrecen?
3: Így van, ha csak nincs meccsük, de azt nem néztem, most megmondom őszintén, hogy abban az időben játszanak-e, mert nem kizárt. Minden esetre a Loki és a Diós Győri szurkolók nagyon jó viszonyban vannak, és hát van egy közös ellenfél a Nyíregyháza, úgyhogy így szoktak segíteni. A nyíregyháziaknak meg Zsesovból szoktak érkezni lengyel szurkolók, akik segítenek. Hát ez egy ilyen össznépi összetartó. Egy jó, szokták ezt hivatalosan mondani, közös.
2: A V4-ek.
3: Igen, közösségi program.
2: Igen. A lengyelek, a debreceniek, a nyíregyháziak és a Diós Győriek.
3: Így van, úgyhogy ez egy remek mérkőzésnek ígérkezik. A Kisvárda meg az Újpestet fogadja, az sem rossz párosítás. Ez majd szombaton lesz, úgyhogy akik szeretik a focit, szombaton és vasárnap is jó mérkőzéseket láthatnak a régiónkban.
2: Mara, te kinek fogsz szurkolni a Debrecen Nyíregyházán?
3: Tehát most figyelj meg, mert a tesód hallgat.
4: Jó, akkor azért, mert a tesóm hallgat, akkor Nyíregyháza.
2: Igen, mert
3: miért? A tesója mindig ott van a meccseken egyébként. Ja. És olyannyira, hogy ő egyébként, hogy ő a lósportban volt nagyon neves szakember, mert hogy díjugratásnál is különböző helyeken, hogy kicsit beszéljünk a tesódról. Tehát ott alkotott nagyot, és megszületett a kisfia megszerette a focit, és egyszer felhívott, és mondta, hogy ezt sose gondoltad volna rólam, hogy én egyszer azt fogom megkérdezni, hogy hol játszik a csapat idegenbe, és mikor, mert hogy mindenhova utaznak most már idegenbe, aha, és hazai meccsen is. Szóval igazi foci rajongó lett. Úgyhogy öreg fejjel azért megjött az eszenek.
2: Igen, nekünk nehéz így Debrecen Nyíregyháza között most. Amúgy én ezt annyira nem szeretem, hogy és a múltkor is beszélgettünk debreceniekkel, és mondták, hogy egyébként ők nem érzik ezt, hogy most ilyen ellentét, mert hogy mindig van ilyen Nyíregyháza Debrecen között, azt mondja, max fociba. Tehát mindenki ez egy, mondjuk max fociba.
3: Ez
2: tehát,
3: így
2: hogy,
3: van.
2: Hogy úgy, aki még nem foci drukker volt, két hölgyel beszélgettem, az teljesen.
3: Igen. De ez a hétvége erről szól, mert hogy szombaton a Sparinak a második csapata meg a Deacot látja vendégül, szintén egy debreceni csapatot. Ott azért nincs ugyanaz az ellentét vagy ellenfél képzet, mint ami van például a Loki kapcsán, de azért mégiscsak Nyíregyháza Debrecen összecsapás. Ezt a meccset is előre hozták. Eredetileg vasárnap lett volna, viszont így szombaton 17:30-kor Nyíregyházán találkozik a Spari második csapata a Deaccal. Ugye mind a két csapat győzelemmel kezdte a szezont, jó formában vannak átfedések, vannak a debrecenieknél olyanok, akik Nyíregyházán játszottak, úgyhogy ez is egy izgalmas mérkőzés.
2: Már lassan a két város összeér szinte, tehát.
3: Ja, a legjobban Újfehértúl jár. Valahol ott kéne nekik, úgyis van új stadionjuk, mindent akkor oda vinni, és akkor lehetne ezt így ötvözni.
2: Tényleg Újfehértúl új stadion?
3: Persze, ott van egy új pálya.
2: Olyan.
3: Egészen szép, jól néz.
2: És hol játszik az Újfehértúl?
3: Hát Újfehértúl. Bármilyen meglepő.
2: Milyen bajnokság, milyen bajnokság van? Milyen bajnokság van?
3: Megyei osztály.
2: Ja, megyei.
3: Igen. Igen.
2: Jó,
3: tehát,
2: Laci, hát azt hittem, mi félszavakból értjük egymást.
3: Építenek egy új stadiont, és elmennek Hajdúhatházra. Hát nehogy már tönkre egy
2: ennél még csak az lett volna, hogy hol játszanak? A pályán.
3: Igen, attól függ, melyik sportág érdeke. Ha már foci, a FIFA elnöknél ott azért vannak problémák, ugye Infantinót folyamatosan támadták, amiatt meg ki akarta árusítani a VB rendezést, hát tegnap azért 40 nem tavány ország az 50-ből jelezte, hogy ennyi, és ez így nem fog működni. Jövőre újra elnököt kell választani, és nem biztos, hogy te leszel akkor a nyertes. Gyorsan elnézést kért, visszakozott, azt mondta, hogy oké, akkor minden marad a régiben. Hozzáteszem,
2: hogy minden marad a régiben.
3: Hát, hogy akkor nem árusítják ki a VB rendezési jogokat, azt akarták, hogy így a kereskedelmi jogokat, mint például a Forma 1-ben, odaadják majd egy befektetői csoportnak, cégnek, ők rendezik, stb. És hát ez óriási ellenállást váltott ki a szövetségek részéről. Állítólag Marokkóval meg is egyezett, hogyha ők támogatják az ötletet, meg támogatják Infantinót, akkor a 2030-as VB döntőt Marokkóba viszik majd. Miközben egyébként...
2: De várjál, de a helyszínről döntenek. Tehát a helyszínről dönthet ez a befektetői csoport?
3: Nem csak a helyszínről, hanem sok mindenről, befektetésekről, úgy, mint a reklámértékesítési jogokról, a kereskedelmi jogokról.
2: De a helyszínt azt továbbra is ők határozzák?
3: Hát most a helyszín megvan már a 2030-as, azon már nem tud változtatni. Aha. Bár hozzáteszem, pont itt kiderült,
2: az hol lesz?
3: Hogy mégis Spanyolország, Portugália, ja, igen, ez az a sok ország. Kombi. Így van, és állítólag Marokkónak meg beígérték, ott egy 115 ezeres stadion épül, most egy vadonatúj stadion, és állítólag Infantino nagyon jóban van a marokkói szövetséggel, és azt mondták, hogy mindenben támogatunk, csak intézd, hogy nálunk legyen a VB döntő. Jó, elintézem. Tehát, hogy néz az ki, hogy azt mondják, hogy egyébként Spanyolországban rendezzük, itt rendezzük, ott rendezzük a VB, de a döntőt elviszük Marokkóba. Úgyhogy ez is állítólag a FIFA után azt mondta, hogy erről szó nem volt. Hát most már sok találgatás van, nem lepődnék meg, ha Infantinót jövőre nem szavaznák
2: nem,
3: meg.
2: Nem szavaznak.
3: Újra egy kicsit elszaladt vele a csikó. Taylor Swift párjánál, férjénél is elszakadt, vagy elszaladt a csikó, mert úgy tűnik, hogy amióta összeházasodtak, egy NFL játékos egyébként Taylor Swiftnek a férje. Meglátták, most megkezdődött
2: Marát
3: az első edzés. Marát
2: kérdezik, melyik az NFL?
3: Amerikai foci.
2: Igen, megvan?
4: Az egyet is.
3: Igen.
2: Komoly, azt az egy amerikai sport?
4: Igen.
3: Hát oda, ahol sisakban rohangálnak tojáslabdával.
2: Igen. Na, itt is ki vannak tömve.
3: Igen. Hát ez ő most ki van tömve rendesen már, mint Taylor Swift férje.
2: Az menő sport?
3: Olyan apa figura lett.
4: Egyébként szerintem Amerikában igen.
2: De úgy neked, mint női szemmel, hogy az menő sport?
4: Abszolút.
3: Már amikor érted a szabályokat.
4: A szabályokat nem értem, de látványra jól érzi.
2: Szaladnak, esnek, buknak, fellökik egymást.
4: Meg nagyon, de azért valószínű, hogy nagyon sok filmben is ezt tolják, és akkor úgy azért úgy jól néz ki ott.
3: Igen, ütköznek, meg szaladnak, aztán te meg majd a kommentátor, ha nagyon kiabál, akkor biztos jó történt, ha meg kevésbé, akkor meg kevésbé. Na, visszatérve az úriemberre, megjelent az első edzésen kis pocakkal, hozzá képest Bélával, mi nagyon alsó emberek vagyunk, és mindenki így megrökönyödött, hogy...
2: Az NFL-ben vannak azért pocakosan.
3: Oké, de nem így nézett ki a szezon végén, ja. És akkor mondták, hogy ja, most volt július elején az esküvő, elmentek nászútra, stb. Hát felszedett magára néhány kilót, most úgy néz ki, mint a tesója. Ő egy kicsit olyan pocakosabb volt, és azt mondta, hogy hát egész egyszerűen annyira jól süt Taylor Swift, hobbija a süti készítés, illetve a kovászos kenyér, hogy imádja a kovászos kenyeret, és ettől hízott meg. Úgyhogy, na, hát ez az, amikor, nem tudom nálatok, hogy volt, de a házasság után azért a férfiakra rendszerint felszalad egy-két kiló.
2: Igen, meg úgy el is engedik magukat egy picit, hogy akkor nem figyelnek annyira, és akkor utána jön a kapkodás.
3: Így van. Úgyhogy azt mondták, majd ledolgozza néhány hét alatt, meglátjuk majd minden esetre.
2: Nem teszem hozzá, ezen őkkel is így van.
3: Igen, de ne, hát Taylor Swift fenn a színpadon rohangál annyit, úgyhogy amúgy sem volt rá jellemző az a nagy darab, van vagy 40, nem tudom hány kiló maximum. Viszont le lehet dolgozni nagyon jól a futással, például a plusz kilókat, lesz majd több futóverseny is a környéken, a régióban, például augusztus végén Vittor Futófesztivál Nyíregyházan, augusztus 29-én félmaratoni távval is, remélhetőleg már nem lesz olyan nagy hőség, még lehet nevezni, és ismét megrendezik majd, ez egy különleges esemény, szeptember elején Nyíregyházan a veled futást, ami azt jelenti, hogy éjszaka lesz a futás, és LED világítással mindenki kap ilyen ledes kis lámpát, ami tudod, így el lehet törni, nyakbarakat,
2: és ez hol lesz?
3: stb. Ez az atlétikai centrumban lesz majd. Tavaly nagy sikere volt, és nagyon kis színes fellépőkkel, DJ-kkel, stb. Stb. Úgyhogy lesznek futófesztiválok bőven, és akkor le lehet dolgozni a plusz kilókat a kovászos kenyérben.
2: Na, hát mindenkinek jó szurkolást, jó futkározást, jó sportolást kívánunk, azért a melegbe vigyázzatok, legalábbis a túlzott sporttal, vagy az erőteljes sporttal, mert az könnyen megviseli a szervezetet, és hidratáljatok nagyon sokat.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Szép napot kívánunk, 7 perccel vagyunk 9 óra előtt, és gyorsan kukkantsunk rá a reggel témájára. Közlekedési ügyben nem jött SMS, hozzászólás nagyon sok minden jött, mert hogy a köztársasági elnök választás az, amely most igazán mindenkit foglalkoztat, mert hogy a hétvégén jelölnek még köztársasági elnököt, majd ezt követően már kedden meg is választják a köztársasági elnököt. Nagyon sok hozzászólás érkezett, közel 100, én azt gondolom, hogy nem egy poénos témának szántuk, de ha valaki akart bele poént vinni, ezt nem tiltjuk, abszolút nem.
1: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
0: Na.
1: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi.
0: Igen?
1: És akkor megkérdezni,
0: szerintem
1: hogy miért?
0: Szerintem ez Norbinak az álprofilja.
1: Én is arra gondoltam utána. Ott van, nézd meg, ott van Glac Norbi. Kész.
0: Hát, vagy valami csaja.
1: Mert az női baj, név, női az név, viszont baj.
0: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnője?
1: Nem.
0: Hát akkor baj van.
1: Ajaj, ja. Norbi, valami gond van.
0: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
1: Anita rajon.
0: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
1: Lehet.
0: Nem, tehát volt,
1: tudom,
0: volt egy ilyen
1: akkor is Norbi
0: felvetés.
1: Na, mindegy. Személyeskedünk itt
0: de nem Norbi. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert hogy a köztársasági elnök az otthon.
1: Hát attól függ a táplálkozást, onnan nézed.
0: Na jó. Nézzük. De örülök, hogy legalább téged felvillanyoztunk. Jó. Oké. Volt, aki azt írta, hogy nem politizál, volt, aki Bárándi Pétert jelölte, próbálok nem foglalkozni. Arató András. Fekete László. Melyik az erőemelő?
1: Igen, az szerintem
0: komoly
1: ő.
0: Lehet. Iványi Gáborra is többen szavaztak. Romsi Csignác. De sokan írják, hogy nem politizálnak. Aztán a vidéki prókátort jelölné. Fülöp Botond. Valamint nincs ötletem. Mindegy, csak fideszmentes legyen, írták. Hatházi Ákost, az ő neve is felmerült korábban. Vujic Rütkónak egy képét elküldték, hogy őt. Még egy Hatházi Ákos, azért Laco Adrien. Ő kicsoda?
1: Megkeresem.
0: Keresd meg nekem Laco Adrien, de biztos én vagyok tájékozatlan. Mondtuk, hogy biztos nagyon sok olyan ember van, aki
1: lemondott bíró.
0: Lemondott bíró, igen, tudtam, hogy van egy bírónő. Így van, ő volt az, aki lemondott korábban. Jó, szóval biztos, hogy sok, és úgy látszik, hogy mindenki inkább a jogi végzettségűeket részesíti előnybe. Természetesen sok olyan jogi végzettségű van, aki nem is praktizál, de mondjuk a végzettségét tekintve van, csak legfeljebb joggyakorlata nincs. No, hát akkor még egy zene, Valmar, és utána persze robogunk tovább a friss hírekkel, információkkal, úgyhogy tartsatok velünk, Valmarban is csak egy pici ízelítő, és aztán a hírek következő órában jövünk, és beszélünk a 30. jubileumi kálus

0: Ez a Sunshine FM. Aggodalom a semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szeretnél egy stabil munkahelyen dolgozni? Csatlakozz a nyíregyházi LEGO gyár csapatához gépkezelő operátor pozícióban, és vegyél részt modern gyártósorok üzemeltetésében és termelési folyamatok támogatásában. Pályakezdők is jelentkezhetnek. Előny a gyártási, gépkezelői vagy operátori tapasztalat. Folyamatos felvétel nyáron és szeptemberben is. A munkába járáshoz ingyenes buszjáratot biztosítunk. Keresd a LEGO csoport karrier oldalát vagy a LEGO gyár Facebook oldalát.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Átalakítják a magyar érettségi követelményeit. Folytatódik a vízosztás a belvárosban. Hétfő reggelig lehet köztársasági elnököt jelölni. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely kidolgozza a módosítások részleteit. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnak a magyar tanároknak. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik, a végleg ez szabályozás pedig várhatóan ősszel jelenik meg az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly nyáron bántalmazta a mozgáskorlátozott rokonát. A vád szerint egy családi vita során a tartósan kerekesszékhez kötött sértettet a tolószékénél fogva olyan erővel lökte meg, hogy a férfi a székkel együtt hanyatt esett és beütötte a fejét. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség testi sértés miatt emelt vádat és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a beismerő vallomást tett vádlottal szemben. A meghosszabbított hőségriasztás miatt pénteken még folytatódik az ivóvízosztás Debrecen belvárosában. Naponta délelőtt 11 és délután 3 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál várják friss ivóvízzel a járókelőket. A városban hűsítőpontok is működnek a Városházán és az Újvárosházán. Emellett több helyszínen párakapuk enyhítik a kánikulát. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra, valamint senkit ne hagyjanak parkolóautóban a nagy melegben. Nyílt beszerzési eljárást hirdetett a DKV az egyes villamos egyes pályaszakaszának felújítására. A nyertes vállalkozó feladata a sínek oldalkopásának javítása lesz speciális fogyóelektródás hegesztési eljárással. A munkálatok célja a villamos pálya biztonságos és üzembiztos működésének fenntartása. A kivitelezés határideje szeptember 30-a. Új dékán vezeti a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karát. Engler Ágnes professzor 2026. július 1-től 5 évre kapott megbízást a kar irányítására. Programjában kiemelt szerepet kap a több mint 100 éves bölcsészkari hagyományok megőrzése, ugyanakkor fontos cél a változó világ kihívásaira való reagálás az oktatásban, a tudományos életben és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében. A bölcsészettudományi karon egyébként mintegy 3000 hallgató tanul, akik széles képzési kínálatból választhatnak. Hétfő délelőtt 10 óráig lehet köztársasági elnököt jelölni, miután hivatalosan is kitűzték a jövő keddi államfő választás időpontját. A jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges, és minden képviselő csak egy jelöltet támogathat. A Tisza párt szombaton dönt saját államfő jelöltjéről, a név egyelőre nem ismert. A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy bojkottálja a választást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte az államfői tisztségre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén a napsütést gyakran zavarják meg felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fején. Itt egy újabb adag koffein, korlátlan mennyiségű jó kedv feltálalva. A stúdióban Gere Marian és Balog Béla. Itt a Sunshine FM-en.
1: És természetesen 9 óra után már mindig programozunk, és most egy különleges programnak a bejelentése következik, hiszen egy jubileumi falunapról van szó, amely már a 30. és Kálus

0: Veszprémben lesz, a Kálosemjéni falunapról beszélünk, méghozzá augusztus 29-én Belica László polgármester a vendégem. Jó reggelt, szervusz polgármester úr! Kálosemjén polgármestere. Nézhettek minket és hallgathatok minket, kedves hallgatók, egyrészt a Facebookon is, élőben, egyenesben, ahol ugye arról beszélgetünk, hogy ez egy jubileumi jeles alkalom, és hogy Kálosemjénben ennek milyen hagyománya van. Tehát oké, egy 30 éve, 97-ben indult el a falunap. Egyrészt az, hogy van-e valami jelentősége, ünneplés, mit ünnepel ilyenkor a falu? Mi az, amit a településen ilyenkor szeretnétek ezzel mondjuk elérni?
1: Igen, ennek van egy kialakult hagyománya. Egy augusztus 20-át követő hétvégén szokott megrendezésre kerülni, és az első falunapon a település zászlóját avatták fel, és ezt követően egy meghatározott tematika szerint alakult ki.
0: Akkor ez egy ilyen zászlóünnep?
1: Valahol igen. A zászlóbontásnak az ünnepe, végeredményben a településnek az identitását volt hivatott megjeleníteni, és az évtizedek alatt ennek kialakult egy hagyománya, tehát megvan a módja, az, hogy pénteken, illetőleg szombaton milyen programelemek vannak a településnek.
0: Lehet valamit felfedezni ebben az elmúlt 30 évben, hogy milyen változásokon ment át maga a falunap, hiszen egy régebbi, 30 évvel ezelőtti falunap szerintem egészen másképp nézett ki, de hogy jelentősége mi volt mondjuk 30 évvel ezelőtt, és mi most? E között van különbség?
1: Van természetesen, tehát az igényeknek a felmérése, illetőleg az adott korszaknak az igényeinek a kiszolgálása, az természetesen a település mindenkori vezetőjének, vagy vezetőinek ez egy fontos üzenete volt. Itt a település napjánál az elejéhez képest, tehát 30 évvel ezelőtt még ökörsütés volt, ugye most már ez nincs például, de ugyanakkor lakossági ebéd, közös ebéd a lakossággal, déli nótaszóval, ez mai napig megfigyelhető természetesen.
0: Azért ez nem csak egy egynapos rendezvény, tegyük hozzá, hiszen már elindul 28-án, tehát nem csak 29-ére fókuszál maga a falunap, az lehet, hogy 29, de már hogy van rendezvény, kísérő rendezvény, a 28-án, ami előzi meg a programokat.
1: Először is mi pénteki napon egy focitornát szoktunk rendezni, itt helybeli csapatok fociznak egymás ellen, és ez egy baráti társaságok nyilván, és itt a elhunyt focistáknak az emlékeit próbáljuk megőrizni. Ezt követően temetőben meglátogatjuk a elhunyt focistáknak a sírjait, ott főhajtás van, és ezt követően pedig kora este pedig elindul egy piknik mozi. Itt a lakosok, de bárki más, a megye bármelyik pontjáról érkezhetnek hozzánk, és akkor itt először egy nagy 5 méter x 7 méteres vetítővásznon, kellemes körülmény között a Kúria parkjában kerül levetítésre a Bogyó és Babóca, és ezt követően pedig egy F1 film.
0: Ez egy színvonalas film a Forma 1-ről, még Brad Pitt főszereplésével, úgyhogy, és ilyenkor visznek a lakosok maguknak kis piknik kosarat, evés, ivás.
1: Egyrészt, másrészt pedig ugye a lakosok, a szomszédok beszélgetnek, aha, baráti társaságok találkoznak, mindenki süt valamit, hozza a kis pokrócát, a gyerekek játszadoznak, és ezt követően pedig véget ér az a nap.
2: Augusztus 29-én mire számíthatnak azok, akik kilátogatnak Kálosemjénbe? Milyen programokkal készülnek napközben és este?
1: Egy egész napos falunapról van szó, tehát többféle program van. Van ugye nyilván színpadi produkciók egyrészt, másrészt Vidám Park, illetőleg a gyerekek számára különböző lehetőségek vannak a Kúria parkján belül is, illetőleg magán a Kúriában is. Itt a délelőtt folyamán egy önkormányzati ünnepség van, ezt követően, azt megelőzően egy egyházi istentisztelet, most mise lesz, görögkatolikus mise lesz, és délután pedig a helyi fellépők műsorát követően pedig az Animal Cannibals, a Kelet Brezbent, Fehér Krisztián és még sokan mások, Gáspár Laci.
0: Hát igen, őt ne felejtsük el, hiszen ő talán a fő műsorszám.
1: Így van, és tűzijátékkal zárjuk a programot, illetőleg még utána van még egy kis utcabál.
0: Magának a tűzijátéknak is hagyománya van? Tehát, hogy már az ilyen jellegű eseményeken, tehát nem augusztus 20-án van, hanem 29-én a falunapon.
1: Nekünk ez ez az elem, ez mindig megvolt a településen.
0: Lehet azt tudni egyébként, hogy ilyenkor hányan dolgoznak egy ilyen eseményen? Ahhoz, hogy a maga a település jól érezze magát, a település, a látogatók jól érezzék magukat?
1: Az önkormányzat intézményeinek szinte minden dolgozója dolgozik. Ilyenkor, tehát itt azt tudom mondani, hogy legalább egy 100 embernek a munkája, összefogott munkája kell ahhoz, hogy minden a lehető legnagyobb rendben legyen.
0: A helyi közösségek mondjuk mennyire aktívak? A helyi civil szervezetek, a helyi társaságok, tehát hogy összefognak-e, vannak-e főzőcsapatok, hagyományőrzés, mennyire van jelen?
1: A településen az a különböző intézmények, illetőleg a civil szervezetek elég aktívak, és ők is mindig megjelennek, mind a színpadi produkcióban, mind pedig a kisegítő rendezvényeken, vagy mellette lévő eseményeken, tehát itt a nyugdíjas klubtól kezdve a helyi diákokért egyesület, vagy éppen az óvoda, az iskola, ők mind-mind részt vesznek ezekben az eseményekben.
0: Ilyenkor egy polgármester egyébként milyen, hogy tudja magát elengedni egy ilyen napon? Tehát inkább szervező, vendéglátó, vagy polgármesterként, településvezetőként kell, hogy jelen legyen, barátként, tehát hogy lehet ezt mondjuk egy polgármester?
1: Szerintem minden egyben van. Tehát összességében azt kell mondani, hogy ilyenkor az én személyem az abból áll, hogy mindenre megpróbál az ember, hiszen vendégeket fogadunk, illetőleg felelősséggel tartozunk azért, hogy az oda látogatók mind a településről, mind pedig máshonnan a lehető legjobb, legbiztonságosabb szolgáltatást kapják.
0: Van erre mondjam is statisztika, hogy az elmúlt években mennyien voltak a településen kívülről, mennyien érkeztek?
1: Van. Nagyságrendileg egy olyan 1000-1200 ember azért meg szokott jelenni a településen, a település lakóink kívül ezeken a programelemeken.
0: Hát ez, azt gondolom, ez egy nagyon szép szám.
1: Én úgy gondolom, hogy egy harmada a település.
0: No, hát akkor fantasztikus programokra lehet számítani, illetve még szeptemberben is valahogy a településhez azért kapcsolódik egy sikeres rendezvény. Ezt előrevetíthetjük idén is?
1: Igen, már az több évvel ezelőtt meghirdettünk veterán autó találkozókat, és az idejében szeptember 5-én szeretnénk megrendezni egy veterán autó futamot, találkozót. A mi településünk a kállaiakkal nagyon szoros kapcsolatban van, a kállai hagyományokat viszi, és Kállai Miklós néhai miniszterelnök hozta létre a Tiszántúli Autóklubot, és az első verseny a 100 évvel ezelőtt volt, Debrecentől Tokajig, és ennek a versenynek a megelevenítésére pedig megszervezzük szeptember 5-én a Kállai Kúriában ezt a veterán autó találkozót.
0: No, hát ehhez is sok sikert, úgyhogy veterán autósok fel szeptember 5-én irány Kálusemjén, de hát előtte 28-án és 29-én én is fantasztikus programok, többek között 29-én neves színpadi előadókkal, sok kísérő programmal a Kálusemjéni falunap. Belica László polgármesternek köszönjük szépen, hogy itt volt, sok sikert kívánunk a rendezvényhez, és jó szórakozást azoknak, akik oda látogatnak. Mi Nicki Minajjal startolunk tovább, ez a Starship.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: Jamie Woon. Itt nálunk a Sunshine-on, 2 perccel vagyunk 9:30 után, és hát gyorsan kukkantsuk rá még a falra, hogy vajon milyen az SMS falra, vagy nem az SMS falra, hanem a Facebook falra.
1: Ja, kaptunk egy hozzászólást, Viberen, hogy Anita írt, hogy ő írta a Norbis kommentet Facebookon, és hogy
0: mármint,
1: semmi...
0: hogy Norbit köztársasági elnöknek.
1: Igen, és semmi közük nincs egymáshoz, de téged Béla mégsem írhatott, vagy Kapu Tibort, a komolyság eleve nem az ő asztala. Hát figyelj, de legalább Kapu Tiborral egy szinten vagy. Nem.
0: Látod, egy lapon említettek Kapu Tibort, köszönöm. Az túlzás, hogy egy szinten lennék, de egy
1: mindegy,
0: lapon
1: de
0: említettek,
1: menő,
0: az
1: kettő.
0: Menő, így van. Na. Jó. De várja, előtte is írta, hogy a részelhajlásról, tehát, hogy fője a józan paraszt ész, és nulla részelhajlás, ne részegítse meg sem a hatalom, amelyet a köztársasági elnököt, ugye, akit
1: igen,
0: jelöl,
1: igen,
0: se
1: igen.
0: A pénz, lehet teljesen ismeretlen, és nem feltétlenül kell jogtudósnak lennie, írja ő, Anita, hiszen körülötte csak olyanok vannak, nyilván legyen értelmes, rátermett ember. De akkor miért jelölted Norbit? Na jó, csak vicceltem. Oké. Gyorsan nézzük. Vidéki Prókátor, Hide the Pain, ugye, Arató András, Hide the Pain Herald. Az jó, mert mindig mosolyogna.
1: Ilyen kis kedves. Lehet nem ért semmi az, de mosolyog.
0: De nekem ez nem jön be, ez a szervetetet vigyorom.
1: Nekem
0: se. Nem, tehát ez a...
1: De miért mosolygunk mind a ketten, ugye?
0: Tudod, amikor a kimaradt az új fog után, tudod, felragadt az ingyenem, és akkor így a száj...
1: De te is azt érzed, hogy így ránézel, és ezt akarod az arcoddal csinálni.
0: Kéne nevetni. De hát ahogy ez, nem szoktam nevetni, de most tényleg kéne nevetni.
1: Na jó.
0: Igen. Ez. De azért mémekben nagyot megy, nyilván. Nem vagyok otthon a politikában, írja Veronika. Ezt rábízom azokra, akik értenek hozzá. Nem politizálok, sokan nem politizálnak, írják ezt. Csak is saját magamat, írt Edit. Becsületes, hozzáértő honfitársunkat, írta Judit. Ez egy diplomatikus válasz volt. Igen, jelenlegi helyzetben nem is tudom, hogy ki lenne rá alkalmas. Mi az, hogy Csabika kis, mondanád mi?
1: Micsoda?
0: Nem tudom. Aki a legtöbbet szavazatot kapnak, sokan kikerülik, kihúzták a nyakukat ez alól, nem érdekel a poén, aki alkalmas lenne rá.
1: Na de ez egy jó kérdés, ki alkalmas rá? Igen. Tehát, hogy aki alkalmas.
0: Sokan azt írják, hogy politika mentes legyen. Azért azt is írják. Rubi Kernő, ugye a Rubi kocka feltalálója, nem közéleti szereplő, nemzetközi elismert, nagy tekintélyi közéleti személyiség, aki elsősorban a szakmai életműve miatt ismernek. Geszti Pétert is írták, Hadházi Ákost, szóval sok mindenkit. Na jó, gyorsan szaladjunk végig a programokon, mert hogy ugye ajánlottuk ma már a jubileumi 30. Kálusemjéni falunapot, rengeteg programmal majd augusztus 29-re, de azért itt a héten, illetve a hétvégére is ajánljunk programokat, mert itt van Nyíregyházán az országos vízipisztoly csata lesz augusztus 8-án, vagyis szombaton az Aquarius élmény fürdőben, aztán a kertmoziban, a Korzó téren lesz a Csini Baba 20 órától, majd pedig augusztus 22-én a Valami Amerika. Illetve a Sóstói Múzeumfalunkban augusztus 8-án a Mandala előadásában Hippolita lakály és az Orgona.Nyíregyháza augusztus 9-én a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházba. Debrecen.
1: Így van, debreceni bor és jazz napok lesz a Békástónál augusztus 6 és 9 között.
0: Hát a hétvégén így van, húzzatok
1: így van,
0: bele.
1: Ezt hétfőn egyébként
0: bor és jazz, jó angulat.
1: Is.
0: Nagyszerű egyébként a Békástónál. Én már voltam.
1: Tényleg voltam?
0: Persze voltam.
1: És
0: bor
1: jó
0: és
1: volt?
0: Jazz napok. Isteni.
1: Annyira jó lenne, ha szeretném a bort.
0: Olyan feelingje, olyan vibe-ja van. Képzeld el, hogy tudsz mást is inni. Tehát volt, aki koktéloznak, vagy voltak akkor még koktélos standok. Tehát tök jó. Ha nem szereted a bort is, maga az, hogy a hangulat, fogsz egy alkoholmentes italt, valamit, jazz szól. Jó, teljesen jó. És ugye majd az augusztus 18-23 között a Debrecen Virágkarnevál programja is készülhettek Debrecenben, és Zsozé Kjura és a Szamos Szabolcs közös koncertje a Református templomban augusztus 14-én. Erre is már, ugye, ha érdeklődtök, akkor figyeljétek, hogy hogyan lehet eljutni, bejutni és végignézni. Na jó, ennyit a programokról, itt pedig egy nagyszerű program. Hugel, aki egyébként a majd az Óbudai Szigetre érkezik szeptember közepén, nagy kedvencem most, és David Gettával közösen, valamint French Montanával, ez itt a Shine.

0: szakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM.
2: They say we got no future at all.

0: ennek örülünk, a dalami magyarnak számít Freddy és Lotfi Begi, Pain and Glory, ez szólt itt nálunk az elmúlt percekben. Aztán most már csak gyorsan sorsolni fogunk, mert hogy a reggel témája ott volt, hogy vajon ti kit jelölnétek köztársasági elnöknek, a hétvégén zajlanak még a jelölési folyamatok, és állítólag jövő hét kedden már az országgyűlés új köztársasági elnököt választ. Ti kire szavaznátok, illetve kit jelölnétek, mert hogy szavazni majd nyilván arra lehet, akit jelölnek, de hogy ti kit tennétek fel a jelöltek listájára, jó? Ez volt a kérdés, pörgetjük.
1: Jó, állj meg!
0: Jó, Rubik Ernőt írta, Erzsó, Lakatos Erzsó, gratulálunk neki, nem politikai szereplő, nemzetközileg elismert, nektek, igen, ezt az elő már olvastam is, úgyhogy Erzsónak gratulálunk, majd elküldi az adatait privátba, és akkor természetesen, de most kap egy értesítést arról, hogy igen, hogy ő
1: hogy
0: nyert.
1: Küld el az adatait nekünk.
0: Így van. Jó, úgyhogy gratulálunk neki, és jó mozizást kívánunk, hiszen a Cinema City páros mozijegyét viheti haza. Több mint 100 hozzászólás, komment érkezett, úgyhogy jelölés, mondhatjuk ezt. Mi pedig gyorsan visszatekintünk a reggelre.
2: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
3: Bélával voltam egy ilyen kívánság műsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolában. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni. Nagyon jól éreztem magam egyébként, mondom, végre. Aztán kiderült, hogy Pistike, meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta,
1: ne!
3: És a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá, meg Bélán. Mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor aláírja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen lafkósok voltak akkor még a gyerkőzik.
1: Mekkora ötlet.
0: De volt ilyen.
1: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
0: Na.
1: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi.
0: Igen?
1: És akkor megkérdezni, hogy miért?
0: Szerintem ez Norbinak az álprofilja.
1: Én is arra gondoltam utána.
0: Nézd meg,
1: ott van Glac Norbi, kész.
0: Hát, vagy valami csaja.
1: Mert az női baj, név, női az név, viszont baj.
0: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnő?
1: Nem.
0: És hát akkor baj van.
1: Ajaj, ja. Norbi, valami gond van.
0: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
1: Anita rajon.
0: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
1: Lehet.
0: Nem, tehát már volt,
1: tudom,
0: volt egy
1: akkor is Norbi.
0: Felvetés.
1: Na, mindegy. Személyeskedünk itt már.
0: De nem Norbit. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert hogy a köztársasági elnök az ott.
1: Hát attól függ a táplálkozást, onnan nézed.
0: Na jó. Próbáld ki mara, te nem motorozol. Motorozol?
1: Nem.
0: Nem, otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
1: És futkározzak a lakásban,
0: és magadra szembe. Így szembe.
3: Ez tényleg így van. És még rajtad, még vegyél fel egy bukósisakot, és ha nagy motorra mész, igen, vegyél fel egy protektoros fekete jacket, és állíts ki a
0: veszem
3: napra.
0: Én azt nem veszem.
3: Az úgy szimulálja a lámpánál állást.
1: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csináljunk, hogy dugjam be a hajszárítót, vekítjek a kádba.
0: Múltkor olyan lámpánál.
3: A kádról nem beszéltünk.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Na, hát megérkezett Glac Norbi a táplálkozás csúcsáról. Jó reggelt, hello!
4: Tisztelt honfitársaim! Köszönöm a bizalmat és a támogatást. A rám bízott feladatot alázattal és teljes odaadással fogom teljesíteni. Isten áldja Magyarországot és minden magyar embert.
0: Tessék, már megtartottad a székfoglaló beszédet?
4: Hát igen, mert hogy ugye ma még Szabadságtér, hétfőtől Sándor Palota. De várlak titeket nagyon sok szeretettel.
0: Azért ne jöjj bele magad.
4: Mindenkinek találunk valami feladatot.
1: Jó!
0: De látod, így indult a mutyi. 16 évvel ezelőtt is. Így
4: jó, értem.
0: Mindenkinek találunk valamit.
4: Akkor nem
0: és
4: jó.
0: Így indul ez most is.
4: Akkor nem jó kezdtem. Tisztelt barátaim.
0: No, ja. Hát te leszel viszont most egyenlőre csak Váci Zoli dublőreként, majd utána lesz a Sándor Palotába.
4: Igen, mert hogy
0: Váci Zolit kell helyettesíteni, nem
4: Sőjük. De azért jó volt, nem, hogy azt mondtam, hogy szabadságra megyek, közben meg már ugye gyakoroljuk a beiktatást.
0: Közben csak a Szabadság térre jöttél.
4: Gyakorlom a beiktatást a hétvégén. Ennyi lesz a feladat.
0: Igen, jó. Oké, viszont mi lesz a juice-ban?
4: Hát kérlek szépen, azért nyilván most itt az
0: időjárás.
4: Mert utasd
0: a nyelved. Kék a nyelved.
4: Szóval,
0: törpillába úgy... csőröztél? Hogy mit csináltál?
4: Ne, ittam reggel ezt a Powerade-et, és valószínűleg megfogta a nyelvet.
0: És az megfogja a nyelvet?
4: Hát ezek szerint igen. Vagy nem, el se tudom képzelni.
1: Nekem eszembe jut más dolog, is lehet, mindegy.
4: Na, mindegy, törpapát ne hozzuk a sztoriba.
1: Pedig őt akartam.
4: Igen, na, tehát hogy ugye az időjárás itt most egy picit úgy néz ki, hogy megváltozik, úgyhogy nyilván fogunk beszélni arról, hogy orvos meteorológia szempontból ez hogyan is mint érinti jelen pillanatban a szervezetünket, és hát igen, igen, az üzemanyagárakról is fogunk beszélni.
0: Jaj,
4: lesz
0: jó.
4: Itt minden,
0: mi szemszájnak ingere. Mi nem mondjuk már most el, mi most azt már nem mondjuk el. Rendben, Norbi, akkor jó dzsúzolás neked.
4: Köszönöm.
0: Viszont azt elmondjuk, hogy ma egy kicsit mérsékeltebb lesz az időjárás, méghozzá egy ilyen 33 fokig emelkedik csak a hőmérséklet, csak mondom ezt. Ezt mondjuk pár hónap ezelőtt így imádkoztunk volna ezért. Most azonban már örülünk annak, hogy csak 33 fok, és állítólag lesz kis hidegfront erős széllel, zivatarral. Holnapra már lenyugszik minden, és egy 30 fokig 30 fok lesz a csúcs. Vasárnap viszont újra melegedés, erős UV-sugárzás, strandidő, csak mondjuk 32 fokkal, és onnantól kezdve megint csak felfele, felfele és felfele.
4: Igen, ezt már elintéztem köztársasági elnökként.
0: Igen, hogy?
4: Hát, hogy jó.
0: Hogy néha legyen egy kis
4: lehűlés lesz, igen. És utána pedig, amikor megjövök, jön a meleg.
0: Eddig a Sunshine szokta ezt elintézni most már, úgy látszik a napsütés, de most már mondták a barátaim, hogy elég volt. Tehát eddig rimánkodtuk, hogy hozzad, most már azért elég volt a Sunshine-ból. Tehát ezt ennyit mondtak a minap. Úgyhogy elég meleg lesz a következő napokban, hetekben is, úgyhogy majd augusztus 20-a környékén lesz egy picit frissülés, de akkor is csak ilyen éppen, hogy 30 fok.
4: Ránk
0: fér
4: már.
0: Jó? Na rendben, szép napot kívánunk mindenkinek, Norbinak jó munkát kívánunk, és köszönjük szépen, hogy ma itt volt Dankó Laci, Gere Mara
1: és Balog Béla.
0: Hello, sziasztok, szép hétvégét!
2: Ha nem bízol az órádban, akkor elmondjuk mi. Véget ért a keltető, és egy újabb szuperhetet hagyunk magunk mögött.
5: A műsorvezetők most szépen hazamennek, rápattannak a gyors töltőre, hogy a következő hét még pörgősebb legyen. Szép hétvégét mindenkinek! Csinál.

0: Welcome to Saint-Tropez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rekord alacsony az európai gáztárolók töltöttsége. Több ezer négyzetméteren égett a száraz növényzet hajdúságban. Vokserpenyőt hívott vissza a Teddy. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rekord alacsony szinten állnak az európai földgáztárolók augusztus elején. A legfrissebb adatok szerint a tárolók átlagos töltöttsége valamivel 57% felett van, ami a legalacsonyabb augusztus elejé értéke a nyilvántartások kezdete óta. Szakértők szerint ez növelheti az energiárakkal és a téli ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. Magyarországon egyébként a gáztárolók töltöttsége jelenleg 61%-os, ami meghaladja az uniós átlagot, ugyanakkor elmarad a korábbi évek hasonló időszakában mért szinttől. Vádat emelt az ügyészség a 2023. novemberében Debrecen közelében történt vasúti tragédia ügyében. A balesetben két munkás vesztette életét, miután egy motorvonat elsodorta őket egy vasúti átjáróban végzett munka közben. A vád szerint az építésvezető nem jelentette be a munkálatokat a vasúttársaságnak, nem kérte belépési engedélyt és szakmafelügyeletet sem, ezért nem rendeltek el sebességkorlátozást, a mozdonyvezető pedig nem tudott a helyszínen dolgozókról. Az ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat és felfüggesztett fogházbüntetést, valamint pénzbüntetés kiszabását is indítványozta. Mozgalmas napjuk volt a hajdúbihari tűzoltóknak. Több településen és a szabadtéri tüzekhez riasztották az egységeket. Berettyújfaluban, Komádiban, Debrecenben, Hajdúhatházon, Sárétudvariban és Nádudvar térségében összesen több ezer négyzetméteren égett a száraz növényzet. Debrecenben és Hajdúböszörményben szénmonoxid jelenlétét is kimutatták egy lakásban. Személyi sérülés azonban nem történt. Debrecenben egy személyautó is kigyulladt, miután a hátsó ülésen hagyott hordozható töltő felrobbant. A tűzoltók emellett több helyen leszakadt faág miatt is beavatkoztak a városban. Különleges esti programmal várja az érdeklődőket augusztus 15-én a debreceni Zsuzsi-Erdei vasút. A csillagvonat utasai a perszeidák meteorrajt is megfigyelhetik, miközben csillagászati előadáson és éjszakai erdei túrán vehetnek részt. A program része egy bagoly bemutató, valamint kézműves vásár, kiállítások, arcfestés, pónilovaglás és gasztronómiai kínálat is. A vonat este 7-kor indul a Rújter utcai állomásról, a visszaindulás pedig 10:30-kor lesz a hármas hegy aljáról. A szervezők minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígérnek. Vokserpenyőt hívott vissza a Teddy Árukereskedelmi Kft., mert a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat, és részecskéi az ételbe kerülhetnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most azt kéri, hogy az érintett 28 cm-es Natural Kitchen Vokserpenyőt senki ne használja tovább. A kifogásolt terméket már kivonták a forgalomból. A vásárlók a január 9 és július 20-a között megvásárolt serpenyőket bármely Teddy üzletbe visszavihetik, ahol visszakapják a vételárat, vagy más termékre cserélhetik azt. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén a napsütést gyakran zavarják meg felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 10 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No meg természetesen végre péntek. Hello mindenkinek a stúdióban, innentől kezdve Glass Norbert. Úgyhogy jöhetnek az infóitok, ki merre tölti a hétvégét. 0620 316 3000. Startunk Loyal, ez már a Get Lucky.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: A Sunshine-osok egyetlen egy fontos bejelentés elmaradt, úgyhogy a keltető tím ismételten itt van a stúdióban. Hát akkor még egyszer jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, hello, igen. Jó, nem hagysz minket elmenni, Szabira.
0: Ja, na, értem, minden. Igen.
1: Mert hogy jövő héten Szabi van.
0: Igen, tehát hogy ez a fontos bejelentés, ami ugye elmaradt az előző óra végén,
1: igen,
0: hogy akkor ti jövő héten a jól megérdemelt szabadságotokat
1: igen, nem
0: töltitek.
1: Csak mi, Gabi is.
0: Gabi is, tehát best of
1: lesz. Keltető lesz, uh-huh, tehát a keltető legjobb pillanatait tudják majd meghallgatni a hallgatók, legalábbis azok, akik korán kelnek, úgyhogy azok a korábbi megszólalásokból, a korábbi... Hát éppen eltörtem egy mikrofont, de ez a vanyás.
0: Foglalkozzal veszünk újra.
1: Mármint egy ilyen csiptetős mikrofon.
0: Jó, tehát akkor jövő héten a keltető tíme jól megérdemelt pihenését tölti, hogyha valakinek
1: hát,
0: hiánya
1: ha jól
0: lenne,
1: megérdemelt, ha nem,
0: ha nem akkor is ez lesz, így van. Viszont, hogyha valakinek hiánya lenne, akkor természetesen akár ott van a
1: keltető hiánya,
0: így van, akkor természetesen ott van akár a Sunshine.hu is, ahol minden korábbi beszélgetés visszahallgatható.
1: Legyen úgy.
0: Jó, hát akkor jó pihenés. És nektek.
2: Köszönjük szépen,
1: Szabira!
0: No, kérem szépen, hölgyek, urak, a kedvencek pedig itt vannak a folytatásban. Coldplay és a BTS párosával megyünk tovább. Ez már a My Universe. Kellemes péntek délelőttet.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

És ez volt a La Back Home az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk egy picit az orvos meteorológiára, ugyanis hát sajnos a hideg front elérte a térséget. A hideg front érkezése sokaknál egyébként fejfájást, migrént és vérnyomás ingadozást is okozhat. Gyakori tünet a fáradékonyság, a koncentráció csökkenése és az ingerlékenység is. Az ízületi és reumás fájdalmak átmenetileg ugye ilyenkor sajnos ugye felerősödhetnek. Érdemes ilyenkor elegendő folyadékot fogyasztani, pihenni és lehetőség szerint kerülni a fokozott fizikai megterhelést. Rátok egyébként milyen hatással van a hideg front? Na ezt is meg lehet nekem írni. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. A folytatásban pedig itt van Minelli, ez pedig a Rampampam. Kellemes

0: for somebody else.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Kygo és Khalid, ez volt tőlük a Say My Love, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtöt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk egy picit az egészségünkre, ugyanis egészségügyi szempontból a hideg front megterheli ugye a szervezetet, különösképpen a szív- és érrendszeri, valamint a krónikus betegséggel élőket. Gyakoribbá válhat ugye ilyenkor a fejfájás, a vérnyomás ingadozás és az ízületi panaszok. A kellemetlen tünetek mérséklése érdekében ajánlott ilyenkor elegendő folyadékot fogyasztani, és megfelelően pihenni és odafigyelni a szervezet jelzéseire. És továbbra is várom egyébként az infóitokat, hogy ti hogyan viselitek ezt a hideg frontot. Én nekem például már a fejem az érzi, tehát hogy én nekem ilyenkor már meg szokott fájdulni. Na de hogy ti hogy vagytok ezzel? Én erre vagyok kíváncsi. 0620 316 3000 Mr. Props és a Véosz pedig itt van a folytatásban. Kellemes délelőttet!
1: Egészség.

Alex Warren, és ez volt tőle a Fever Dream az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőtt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 11 óra, úgyhogy hát most ismételten tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is érdemes lesz velem tartani, hiszen természetesen augusztus 7-ére péntekre is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy érkezik hozzám majd a Kata a stúdióba, na meg játszom a kedvenceinket, startolunk majd 11 óra után Lady Gaga-val.

0: múlt, tudjuk mi a jelen, és tudjuk mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Augusztus végén kiírják az első szélerőművi pályázatokat. Ismét lesz Tájak, házak, ízek fesztivál Berettyón. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte. Augusztus 31-én kiírják az első szélerőművi pályázatokat, amelyeknél kötelező lesz az állami tulajdonrész. A fejlesztésekre első ütemben 868 milliárd forint áll rendelkezésre hazai, uniós és a magánforrásokból. A kormány emellett felgyorsítja a háztartási napelemek hálózati csatlakoztatását, mindenki számára elérhetővé teszi az ingyenes okosmérő igény és egyszerűsíti a geotermikus beruházások engedélyezését. A cél az energiabiztonság növelése és a települések bevételeinek erősítése. Ingyenesen utazhatnak a DKV járatain a DVSC Nyíregyháza Spartacus mérkőzés szurkolói vasárnap Debrecenben. A Nagyerdei stadionban 17 óra 30 perckor kezdődő bajnoki találkozóra érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezők délután 14:30 és este 20:30 között díjmentesen vehetik igénybe a villamos, autóbusz, trolibusz és trolibusz pótlójáratokat is. A DKV célja, hogy megkönnyítse a stadion megközelítését és ösztönözze a közösségi közlekedés használatát a mérkőzés napján. Építkezési munkák miatt ideglenesen áthelyezik a debreceni 60 utca megállót a Nagy Imre utcába. A változás augusztus 3-án hétfő üzemkezdettől lépett életbe, és tervek szerint december 31-ig marad még érvényben. A munkálatok ideje alatt az Ocean vásárlói járatai nem a megszokott helyen, hanem attól, mint egy 100 méterrel előrébb kialakított ideglenes megállóban veszik fel és teszik le az utasokat. Megkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti park történelmi szobrainak felújítása. A restaurálást az intézmény saját forrásból finanszírozza. Elsőként Mérius Juhász Péter bronz szobrát újították fel, amelyet megtisztítottak, új patinával láttak el, majd védőviasz réteggel kezeltek. A következő hetekben Huszár Gál, Szenci Molnár Albert és Komáromi Csipkés György szobrai is megújulnak. Elindult a jelentkezés a Berettyóújfalui Tájak, házak, ízek fesztivál főzőversenyére. A gasztronómiai rendezvényt szeptember 12-én tartják a Szent István téren, ahol diák és felnőtt csapatok is összemérhetik főzőtudományukat. Jelentkezni szeptember 10-ig lehet a Nadányi Zoltán művelődési háznál. A versenyzőknek az alapanyagokról és a főzőeszközökről kell gondoskodniuk, a szervezők pedig tűzifát, sátrat és sörpadokat biztosítanak. A főzőverseny mellett egyébként egész napos változatos kísérő programok várják majd a látogatókat. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napja csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre, ami egy év alatt mintegy 21%-os emelkedést jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakemberhiány és a korlátozott műtéti kapacitások állnak. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen csökkenjenek a várólisták, ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készül.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Ma Debrecen környékén a napsütést gyakran zavarják meg felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 11 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg a délelőtt utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Jöhetnek az infoitok. Kettőig együtt rádiózunk 0620 316 3000. Startolunk Lady Gaga-val.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.

0: Ray Dalton, és ez volt tőle a Blood Running az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ahogy korábban említettem, Kata megérkezett hozzám a stúdióba, hiszen természetesen augusztus 7-ére péntekre is sorsolták nekünk a csillagok, úgyhogy én át is adom neki a terepet. Jön Kata, és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos gondolatai már az esti bulin járnak, de a még nyitott ügyeit mindenképpen zárja le, még a hétvége előtt. A béka elégedetten dőlhet hátra a székében, és a sikeres munkahét lezárásaként akár meg is lephetné magát valami finomsággal. Az ikrek humorával és közvetlenségével a péntek esti társasági élet középpontjává válhat. A rák vágyik a feltöltődésre, de a zajos helyek helyett a természetben vagy a legszűkebb családi körben keresi a nyugalmat. Az oroszlán nagyszabású hétvégi kirándulást szervezhet, de figyeljen rá, hogy a társai tempóját is vegye figyelembe. A szűz mindent az utolsó részletig elrendezett, így nyugodt szívvel adhatja át magát a jól megérdemelt pihenésnek. A mérleg a harmónia megteremtésére törekszik, ma egy romantikus vacsora keretében mélyítheti el a kapcsolatát. A Skorpió belső szenvedélye és ezzel vonzereje ma felerősödik, ami felejthetetlen pillanatokat hozhat. A nyilas egy hirtelen ötlettől vezérelve hétvégén útra kelhet, felrúgva minden korábban kiszámítható tervet. A bak végre leteszi a lantot, kikapcsolja a céges telefonját és elengedi az egész hetes felelősség terhét. Nagyon megérdemli a pihenést. A vízöntő egy izgalmas kulturális vagy közösségi eseményen vehet részt, ahol inspiráló, új gondolkodású emberekkel ismerkedhet meg. A halak feltöltődését a víz közelsége vagy egy jó könyv biztosíthatja. Ez teljes lelki megnyugvást hoz a munka hétvégére.
0: Köszönjük szépen, várunk vissza majd dél után a legjobb program lehetőségekkel. Drága Sunshine-osok, az útinfoitok pedig jöhetnek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000, Huge, Sonic és Matt Sasseli 3-asa pedig már itt van a folytatásban. Ez az It Feels So Good.
1: Sunshine FM asztrológia.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

A halott pénz, és ez volt tőlük, ha valami van a levegőben, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, rá is tekintünk az üzemanyagárakra, mert hogy ugye a mai napon tovább csökkennek a nagykereskedelmi üzemanyagárak, a 95-ös benziné bruttó 9 forinttal, míg a gázolajé pedig 3 forinttal. Yes, úgyhogy hát valójában az alábbi átlagárakon tankolhatunk, a 95-ös benzin 594 forint per liter, míg a gázolaj 662 forint per liter, és hát nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért ilyenkor a kutakon lehetnek akár 50 forintos eltérések is, úgyhogy szerintem jól választátok meg azt, hogy hova mentek tankolni. Ha pedig van infótok a folytatásban, akkor természetesen jöhet az is. Telefon SMS Viber 0620 316 3000, Damiano David és Tyler közöse pedig már itt van a folytatásban. Ez a Talk to Me, kell

Mike Posner. És ez volt az I Took Bill to Ibiza, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délelőttet kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan dél, úgyhogy most ismételten egy picit megállunk, hiszen elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont 2 órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor az ügyet a folytatásban is 0620 316 3000. Startolunk majd dél után Taylor Swift-tel. Ez lesz az Opel Light.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
2: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. Megnyílt a kollégiumi jelentkezés a debreceni kampuszra. Hálózatfejlesztés és megújuló energiás beruházások indulhatnak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél, hogy az iskolák önállóbban működhessenek, a pedagógusok pedig a tanításra koncentrálhassanak. 11 jogsértés miatt folyik eljárás egy 15 éves fiú ellen, aki Debrecenből kötött el egy nyitva hagyott furgont. A fiú 14 éves barátnőjével indult útnak, majd a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, és az M3-as autópályán helyenként 180 km/h sebességgel menekült. A rendőrség a forgalom korlátozásával és több bevonásával követte a járművet. A menekülés végül egy terelő táblának ütközés után egy szántóföldön ért véget. A fiatalkorú ellen most többek között jármű önkényes elvétele, lopás, közúti veszélyeztetés és számos közlekedési szabály megsértése miatt indult eljárás. Megkezdődött a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetem első éves hallgatói számára. A felvételt nyert gólyák augusztus 11-ig adhatják be kérelmüket. A szükséges dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához. A lakhatási igényléssel egy időben a szociális ösztöndíj pályázatokat is be kell nyújtani. A férőhelyekről augusztus 21-e után e-mailben értesítik a jelentkezőket. A Debreceni Egyetem egyébként összesen több mint 4000 kollégiumi férőhelyen rendelkezik, ebből mintegy 1200-at az első éves hallgatók számára tartanak fent. A meghosszabbított hőségriasztás miatt pénteken még folytatódik az ivóvízosztás Debrecen belvárosában. Naponta délelőtt 11 és délután 3 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál várják friss ivóvízzel a járókelőket. A városban hűsítőpontok is működnek a Városházán és az Újvárosházán. Emellett több helyszínen párakapuk enyhítik a kánikulát. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra, valamint senkit ne hagyjanak parkolóautóban a nagy melegben. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak. A fejlesztések hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával valósulnak meg. A kormány célja, hogy a beruházásokból az állam és az érintett települések is részesüljenek. A miniszterelnök hozzátette, a közelmúlt energiaellátási kihívásai miatt minden szakterületnek hosszú távú alkalmazkodási stratégiát kell készítenie.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 3 góllal nyert Debrecenben a Köbenhavn a labdarúgó konferencia ligában, bár nem játszott alárendelt szerepet a DVSC, a dán rekordbajnok érvényesítette a papírformát, és 3-0-ra győzött. A visszavágót a jövő héten rendezik Kopenhágában. Újpestről érkezik a Deac új igazolása. Kovács Alex az elmúlt 5 szezonban a Lilafehérek játékosa volt. A 25 éves jégkorongos 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között a fehérvári titánok csapatában. 15 Erste-liga mérkőzésen 1 gólt és 2 gólpasszt adott. A 2020-21-es szezonban szintet lépett és folyamatosan lehetőséget kapott. Ezt követően igazolt Újpestre, ahol 5 idényen át erősítette a fővárosi csapatot. 6 alkalommal húzhatta magára a felnőtt válogatott szerelését. A 2025. november 7-i Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett. Szombaton rendezik a labdarúgó NB3-ban a Nyíregyháza Spartakusz 2 Deac összecsapást. A nagy hőség és az energiatakarékossági szempontok miatt a második fordulót elhalasztották, így egyik gárda sem lépett pályára szerdán, azonban a hajdúságiak múlt hétvégén is meccseltek, a MOL Magyar Kupa első körében 3-1-re gyűrték le az Egert. Az előző szezonban a Deac mindkét találkozót megnyerte a nyírségiek ellen, előbb 2-1-re, majd pedig 3-1-re győztek a fekete-fehérek. A debreceniek egyik nyári igazolása Címer Nyitrai Ádám éppen a Spari 2-től érkezett, ahol összesen 47 NB3-as mérkőzésen 16 gólt szerzett. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Ma Debrecen környékén a napsütést gyakran zavarják meg felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Jim, és ez volt tőle a Waiting for Love, az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ismételten elérkeztünk a katasztrófa védelem perceihez, a vonalban pedig itt van már velem Papp Kunkli Nóra, a Hajdubihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvivője. Szia Nóra, milyen jó tanácsokkal tudsz minket ellátni ebben a hőségben?
1: Szia Norbi, köszöntöm a hallgatókat. Ma éjfélig van érvényben a harmadfokú hőségriasztás, és várható, hogy fognak még majd elrendelni, és meg fogják ezeket hosszabbítani. Ugye tényleg nagyon oda kell figyelni, nem csak a saját egészségünkre, hanem a környezetünkre is. Sajnos sok olyan riasztás érkezik a tűzoltókhoz, ahol a mentőszolgálatot kell azzal segíteni, támogatni, hogy egy-egy idős emberhez be kell jutni az otthonába, mert nem ad életjelet magáról, nem szól a hozzátartozóknak, hogy van, illetve gondos órajelzések is vannak ilyenkor. A tűzoltók próbálnak minél kisebb károkozással bejutni a lakásba és beengedni a mentőszolgálatot. Érdemes a rokonokat ilyenkor ebben az időben sokkal többször felhívni, érdeklődni a hogy létükről, hogy tényleg időbe tudjunk mi is menni és tudjunk segíteni. Emellett fontos odafigyelni közlekedés során is, hiszen a melegben mindenki kimerült, gyakrabban történnek ilyenkor közúti balesetek is, míg hogyha kisebb koccanású balesetek is, azért ott vesztegelni, akár egy dugóban senkinek nem kellemes ebben az időben, illetve érdemes még az autóra is odafigyelni, hogy hol parkolunk, mit hagyunk az autóban, van-e olyan esetleg, ami ki tud gyulladni, parfüm ne legyen előtérbe rakva, vagy akár tegnap, ahogy meséltem, egy hordozható töltő is fel tud robbanni, illetve ki tud gyulladni, valamint sokan arra se gondolnak, hogy akár szabadtéri tüzet is tud okozni egy felforrósodott gépjármű, hogyha sokáig közlekedünk vele, és egy olyan területre parkolunk le, ahol száraz avar gaz van, fel tud forrósodni annyira ez a száraz avar, hogy meggyullad, szabadtéri tűz lesz, illetve nyilván a szabad területről vissza terjed a tűz, akár a gépjárműre is, ilyen beavatkozások is voltak már, tehát erre is érdemes odafigyelni, hogy hova parkolunk le autóval, felforrósodott autóval. Ami még nagyon fontos, és szerintem erről is folyamatosan beszélni kell, hogy senkit ne hagyjunk a járműben, se felnőttet, se gyereket, se kiskutyát, egy picire résnyire nyitva hagyott ablak sem megfelelő, tehát nagyon-nagyon oda kell erre figyelni, percek alatt felforrósodik annyira az autó, hogy aki benne ül, az rosszul lesz, elájú, tragédia történhet. Ha valaki ilyet lát, hogy kint a parkolóban valaki bent van egy ilyen járműben, akkor mindenképpen a 112-n tegyen bejelentést, és akkor időben tudnak menni a tűzoltók is, és próbálnak minél hamarabb segíteni. Sajnos az is tapasztalható, ahogy már a héten meséltem, hogy nagyon sok szénmonoxidos eset van, tehát akinek nincsen a nyílt égésterű fűtőberendezése mellett szénmonoxid érzékelő, mindenképpen szerezzen be és helyezze ki, hiszen nem csak a fűtési szezonban lehet ilyen mérgezést kapni, hanem akár nyáron is, hiszen a meleg víz is ugyanúgy ezzel a nyílt égésterű vízmelegítővel működik, tehát hogyha azt használjuk, és nincs jó szellőzés az otthonokban, a fürdőszobákban, akkor előfordulhat, hogy ez a mérgező gáz megjelenik a lakótérben.
0: Köszönjük szépen, Nóra, a hasznos tanácsaidat, eseménymentes napot és eseménymentes hétvégét kívánunk nektek!

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát egyre bővül azok útszakaszok száma, ahol nagyon lehet közlekedni. Ugye a megszokottól eltérően most már a Burgundia utca, Klajfede utca környékét is felbontották útjavítási munkálatok miatt. Hát a standard javítási munkálat továbbra is folytatott a Pigekert utcától egészen a Bentérig, a Faraktár utcán, a Budai Nagyanta utca kereszteződésében szinte járhatatlan. A Szentfemi út bevezető szakaszán ugyanezt tudom elmondani, az Árpád térig áll a sor, valamint az Árpád tértől a Nyíl utcáig, ugye a Bentér kereszteződéséig óriási forgalomban közlekedünk. Ehhez kívánok mindenkinek balesetmentes közlekedési fokszok kitartást.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat ki!

És ez volt a Stronger az előző percekben itt a 93.50-en. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine nosok, hamarosan egy óra, úgyhogy tartunk most egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk hírezni, illetve reklámozni, viszont egy teljes órán keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy ha van infód, akkor ez jöhet a folytatásban is. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Egy óra után startolunk majd Kashmirral.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Jew.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Átalakítják a magyar érettségi követelményeit. Folytatódik a vízosztás a belvárosban. Hétfő reggelig lehet köztársasági elnököt jelölni. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely kidolgozza a módosítások részleteit. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnak a magyar tanároknak. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés kezdődik, a végleges szabályozás pedig várhatóan ősszel jelenik meg az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. Vádat emelt a debreceni járási ügyészség egy férfi ellen, aki tavaly nyáron bántalmazta a mozgáskorlátozott rokonát. A vád szerint egy családi vita során a tartósan kerekesszékhez kötött sértettet a tolószékénél fogva olyan erővel lökte meg, hogy a férfi a székkel együtt hanyatt esett és beütötte a fejét. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség testi sértés miatt emelt vádat és felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta a beismerő vallomást tett vádlottal szemben. A meghosszabbított hőségriasztás miatt pénteken még folytatódik az ivóvízosztás Debrecen belvárosában. Naponta délelőtt 11 és délután 3 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál várják friss ivóvízzel a járókelőket. A városban hűsítőpontok is működnek a Városházán és az Újvárosházán. Emellett több helyszínen párakapuk enyhítik a kánikulát. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra, valamint senkit ne hagyjanak parkolóautóban a nagy melegben. Nyílt beszerzési eljárást hirdetett a DKV az egyes villamos egyes pályaszakaszának felújítására. A nyertes vállalkozó feladata a sínek oldalkopásának javítása lesz speciális fogyóelektródás hegesztési eljárással. A munkálatok célja a villamos pálya biztonságos és üzembiztos működésének fenntartása. A kivitelezés határideje szeptember 30-a. Új dékán vezeti a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karát. Engler Ágnes professzor 2026. július 1-től 5 évre kapott megbízást a kar irányítására. Programjában kiemelt szerepet kap a több mint 100 éves bölcsészkari hagyományok megőrzése, ugyanakkor fontos cél a változó világ kihívásaira való reagálás az oktatásban, a tudományos életben és a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében. A bölcsészettudományi karon egyébként mintegy 3000 hallgató tanul, akik széles képzési kínálatból választhatnak. Hétfő délelőtt 10 óráig lehet köztársasági elnököt jelölni, miután hivatalosan is kitűzték a jövő keddi államfő választás időpontját. A jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges, és minden képviselő csak egy jelöltet támogathat. A Tisza párt szombaton dönt saját államfő jelöltjéről, a név egyenlőre nem ismert. A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy bojkottálja a választást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte az államfői tisztségre.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Ma Debrecen környékén a napsütést gyakran zavarják meg felhők, és több alkalommal is várható zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, zivatarok idején erős, viharos lökések is lehetnek. A délutáni hőmérséklet 31 fok körül alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1, go! Egy óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, no meg a Juice utolsó óráját indítom meg. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert, 56 percen keresztül még együtt rádiózunk, úgyhogy a malinfód akkor jöhet 0620 316 3000, startolunk Kashmirral, ez már a White Ride.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mi?

0: és ez volt a Bad Guy az előző percekben itt a 93.5-ön. Kellemes délutánt kívánunk mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Debreceni sikert is hozott a 201. Balatonfüredi Anna Bál, ugyanis a rendezvényen a 16 éves debreceni Tollas Viktóriát választották meg az első udvarhölgynek, aki most vett részt először a patinás eseményen. A bál szépen a 18 éves balatonfüredi Vindis Laura lett, míg a második udvarhölgy címet az ő testvére Vindis Regina nyerte el. Úgyhogy egy hatalmas gratula Viktóriának, hogy ilyen szép és patináns eseményen képviselte városunkat, ráadásul nem kisebb sikerrel, mint hogy őt választották az első udvarhölgynek. Hölgyek, urak, minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. Most viszont visszatekintünk a mai reggelünkre, hogy mi is történt a Keltetőben.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Most még abban a korszakban volt azok, hogy ahova letetted a gyereket, ott marad.
3: Most
2: de,
3: már nem.
2: De most
3: bejárja
2: már
3: az egész házat.
2: Most már jön a következő. Tehát egy rengeteg dolog és fog eltűnni, úgyhogy nem tudod, ő se tudja, mert nem tudja, hogy hova tette, meg nem tudja neked elmondani. Mondom, mi nagyon sok, többször meséltem már, nagyon sok régi családi DVD-ket, meg mese DVD-ket találtunk meg egy évvel később a szőnyeg alatt. Tehát nyilván, amikor nagy takarítást végzel, és felcsavarod a szőnyeget, mert azt mindig általában csak porszívózza az ember.
3: Én csak mikor Hungária dologat hallgatok, akkor csavarod.
2: Igen, és akkor néztük, hogy megvannak a DVD-k. Tehát a gyerek az berakosgatta oda.
3: De jó, amúgy is be akartam nézni. Meg minden érdekes.
2: Meg minden.
3: És minden, ami veszélyes. Meg azt vettem észre, hogy ami fényes, meg csillog, mondom, kisfiam, te szarka leszel, mert imádja, megy oda, és ha nem figyelsz, magára rántja, stb. De egyébként Everint fogom valószínűleg majd többször is felhívni, hogy figyelj, mert annak idején ti hol találtátok meg a kocsi kulcsot? A gyerek hova rakta el? Csak azért, mert mi sem találjuk.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Gondoltad volna, hogy egy monumentális templomi orgona és egy laza harmónika valaha is közös bulit csap? Augusztus 9-én este Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban pontosan ez fog történni az Orgona.pont koncerten. Tóka Ágoston és Kéméndi Tamás olyan elképesztő hangpárost alkotnak, ami garantáltan kiszakít a hétköznapokból. Ugorj be egy kis kulturális wellnessre, és tapasztald meg a zene igazi elsöprő erejét. Tudtad, hogy a debreceni nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűzs le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a

Sonny Fodera, és ez volt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 2 óra, úgyhogy én nekem most már búcsúznom kell, hiszen a délutánt innentől kezdve átveszi tőlem Kondor Roli. Érdemes vele tölteni, hiszen természetesen nála majd a mai nap folyamán is lesz kódjáték, úgyhogy valaki majd nyerhet tőlünk az Oszis Burger jóvoltából egy jó kis Sunshine menőt. Ha pedig bármilyen infótok van, akkor az is jöhet, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Iron Mafia és Marsalkó Dávid közösével pedig búcsúzom. Ez a Hajnali Kör. Jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Reklám.
3: Stabil és hosszú távú munka lehetőségre vágysz. Biztos megélhetés nyújtó hivatást keresel. Légy a magad ura és irányítsd szakmai karriered. Csatlakozz a nyíregyházi Duna House irodához, és légy nálunk sikeres ingatlan értékesítő. Jelentkezz most a nyíregyháza.búzakukac.dh.hu címen, vagy személyesen a Búzatér 7 pera alatti irodánkban.
2: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Marketing@sunshinefm.hu
4: 33% kedvezmény. Igen. A Vitál gyógyszertárban a tusfürdőre, dezodorra, szappanra, hajápolás, intim higiénia és testápoló termékekre most 33% kedvezményt adunk. Vitál gyógyszertár. A Lidl mellett a Debreceni úton. Mentes élelmiszereinket kóstolta már.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Átalakítják a magyar érettségi követelményeit. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Meg akarta kenni a navosokat, de lebukott a napszemüvegárus. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely kidolgozza a módosítások részleteit. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnak a magyar tanároknak. A nyár végén széleskörű szakmai egyeztetés kezdődik, a végleg ez szabályozás pedig várhatóan ősszel jelenik meg az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. Hétfő délelőtt 10 óráig lehet köztársasági elnököt jelölni, miután hivatalosan is kitűzték a jövő keddi államfő választási időpontját. A jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges, és minden képviselő csak egy jelöltet támogathat. A Tisza párt szombaton dönt saját államfő jelöltjéről, a név egyenlőre nem is. A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy bojkottálja a választást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte az államfői tisztségre. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napja csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre, ami egy év alatt mintegy 21%-os emelkedést jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakemberhiány és a korlátozott műtéti kapacitások állnak. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen csökkenjenek a várólisták. Ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készül. Átlagosan 1000 kínai munkavállaló vesz részt a CATL és a Stellantis közös spanyolországi akkumulátorgyárának építésében. A beruházás során elsősorban mérnöki és projektirányítási feladatokat látnak el, miközben a gyár teljes beindulásáig mintegy 4000 helyi dolgozót képeznek ki. A CATL Debrecenben is épít akkumulátorgyárat, a spanyol projekt pedig jól mutatja, hogy az európai ipar egyre gyakrabban támaszkodik külföldi szakemberekre a nagy beruházások megvalósítására. A szakértők szerint a munkaerőhiány továbbra is az iparág egyik legnagyobb kihívása. 3 millió forintos kenőpénzt ajánlott fel egy férfi a NAV pénzügyőreinek, hogy ne vizsgálják tovább a furgonjában szállított árut. A járőrök azonban visszautasították az ajánlatot és folytatták az ellenőrzést. A járműből összesen 1788 hamis, ismert világmárkák jelzésével ellátott napszemüveget foglaltak le. A hamisítványok több mint 19 millió forintos kárt okozhattak volna a jogtulajdonosoknak. A NAV iparvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt eljárást indított.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Ma változékonyra fordul az idő térségünkben. A nap folyamán többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északnyugati szél élénk lesz, zivatarok környezetében pedig átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Délután 31 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: 3, 2, 1, 2. Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 2 múlt már 4 perccel. A következő 6 órában együtt rádiózunk. Hozom a kiváló zenéket, keveset fogok beszélni. Így pikpak elrepül majd a munkaidőnk. Kezdünk elsőként az Empire of the Sun-nal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel hozzanék kell, pörög a pénteki munkaidőnk itt a Sunshine FM-en. Gyorsan ráfordulunk a sikernaptárunkra, mert így pénteken lejtmenet nap van. Ilyenkor nem biztos, hogy az hoz eredményt, ha még jobban nyomjuk a gázt. Ma inkább érdemes figyelni arra, hogy hol fogy el az erőnk, mi az, ami már túl sok, és miből lenne jó egy kicsit visszavenni. Ez nem a feladásról szól, hanem arról, hogy okosabban bánjunk az energiánkkal. Ha valami ma nem akar összeállni, ne erőltessük mindenáron. Néha az is jó döntés, hogyha kivárunk, hátralépünk és hagyjuk, hogy tisztában lássuk a következő lépést. Ezek így péntekre a jó tanácsok a sikernaptárunk szerint. Hamarosan pedig hozom a legfontosabb út információkat, valamint a kiváló zenéket itt a péntek délutánunkban. Coldplay érkezik, és a Skyfall of Stars. Jó munkát kívánok, jó utat! Ma is egészen este 8-ig együtt rádiózunk itt a Sunshine.

0: epizódos kedvencek.
1: Apu lenne nekem a város, automata váltós, kocsival szállim a dombok.
2: És igazi újdonságok.
3: Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, de a tűz, ami fűt, ugyanaz maradt, telik az élet.
2: Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Oh,

0: Ezért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezért szeretem a Sunshine FM-et, annyira
2: őrült is jó
1: hozzá.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Peti Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Sóstai úton mértek még a felüljáró előtt. Legyünk körültekintőek. Debrecenben pedig a Balmazújvárosin várják a szabálytalankodókat. Én pedig várom az infókat a következő órákban is. 0620 316 3000. A Diszkalányszal folytatjuk. Jön a No Block Boys.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
3: X on my

0: Üzsel és a Moving to the Sun, a Sunshine FM nálunk csak jó zene szól, és 3 órához érkeztünk. A mai napon egyébként a térségünkben hideg front hatás érvényesül, amely a tartós hőség után szerintem mindenkinek egy kicsi megkönnyebbülést hoz, azonban a front érzékenyeknek ez komoly terhelést jelenthet. A legáltalánosabb panasz a fejfájás, valamint a migrén, de emellett csökkent idegrendszeri ingerlékenység miatt azért megnyúlhat a reflex időnk is, így hogyha autóval közlekedünk, akkor legyünk megfontolt. És vezessünk még körültekintőbben. 3 órakor pedig pontban érkezik majd a Szücsi a legfrissebb hírekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Rekord alacsony szinten állnak az európai földgáztárolók augusztus elején. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Nagyon köszönjük, várom mindjárt a legfrissebbekkel. A következő óránkat elsőként a Szigolával kezdjük, mindjárt pörög a Riptide.
2: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Hello Debrecen!
6: Itt az új taxis élmény.
5: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
6: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
5: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
6: Utazz bárhová egyszerűen.
5: Töltsd le az Uber alkalmazást,
6: vagy hívd az 55 55 55.
5: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
6: Készen állsz az új kalandra?
5: 55 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Kattints a sunshine.hu-ra! Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene!
2: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
4: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
3: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Rekord alacsony az európai gáztárolók töltöttsége. Vádat emeltek a debreceni vasúti tragédia ügyében. Voksserpenyőt hívott vissza a Teddy. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Rekord alacsony szinten állnak az európai földgáztárolók augusztus elején. A legfrissebb adatok szerint a tárolók átlagos töltöttsége valamivel 57% felett van, ami a legalacsonyabb augusztus elejé értéke a nyilvántartások kezdete óta. Szakértők szerint ez növelheti az energiaárakkal és a téli ellátásbiztonsággal kapcsolatos aggodalmakat. Magyarországon egyébként a gáztárolók töltöttsége jelenleg 61%-os, ami meghaladja az uniós átlagot, ugyanakkor elmarad a korábbi évek hasonló időszakában mért szinttől. Vádat emelt az ügyészség a 2023. novemberében Debrecen közelében történt a vasúti tragédia ügyében. A balesetben két munkás vesztette életét, miután egy motorvonat elsodorta őket egy vasúti átjáróban végzett munka közben. A vád szerint az építésvezető nem jelentette be a munkálatokat a vasúttársaságnak, nem kérte belépési engedélyt és szakmafelügyeletet sem, ezért nem rendeltek el sebességkorlátozást, a mozdonyvezető pedig nem tudott a helyszínen dolgozókról. Az ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt emelt vádat és felfüggesztett fogházbüntetést, valamint pénzbüntetés kiszabását is indítványozta. Mozgalmas napjuk volt a hajdúbihari tűzoltóknak. Több településen és a szabadtéri tüzekhez riasztották az egységeket. Berettyújfaluban, Komádiban, Debrecenben, Hajdúhatházon, Sárétudvariban és Nádudvar térségében összesen több ezer négyzetméteren égett a száraz növényzet. Debrecenben és Hajdúböszörményben szénmonoxid jelenlétét is kimutatták egy lakásban. Személyi sérülés azonban nem történt. Debrecenben egy személyautó is kigyulladt, miután a hátsó ülésen hagyott hordozható töltő felrobbant. A tűzoltók emellett több helyen leszakadt faág miatt is beavatkoztak a városban. Különleges esti programmal várja az érdeklődőket augusztus 15-én a debreceni Zsuzsi erdei vasút. A csillagvonat utasai a perszeidák meteorrajt is megfigyelhetik, miközben csillagászati előadáson és éjszakai erdei túrán vehetnek részt. A program része egy bagoly bemutató, valamint kézműves vásár, kiállítások, arcfestés, pónilovaglás és gasztronómiai kínálat is. A vonat este 7-kor indul a Rújter utcai állomásról, a visszaindulás pedig 10:30-kor lesz a hármas hegy aljáról. A szervezők minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígérnek. Voksserpenyőt hívott vissza a Teddy Árukereskedelmi Kft., mert a termék tapadásgátló bevonata használat közben leválhat, és részecskéi az ételbe kerülhetnek. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most azt kéri, hogy az érintett 28 cm-es Natural Kitchen voksserpenyőt senki ne használja tovább. A kifogásolt terméket már kivonták a forgalomból. A vásárlók a január 9 és július 20-a között megvásárolt serpenyőket bármely Teddy üzletbe visszavihetik, ahol visszakapják a vételárat, vagy más termékre cserélhetik azt. Ezek voltak a régió és Debrecen legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is jó rádiózást kívánok!
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet, a délutáni hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Szöcsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, további kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, és rögtön útinfóval kezdünk. Nyíregyházán a Törzs utcán baleset történt, emiatt torlódásra kell készülni. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Szigalával, a Solar Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, klassz napot mindenkinek, 9 perccel járunk fél négy előtt, és csak 30 fokot mérünk. Itt az idézőjel a csakon van. Na hát akkor gyorsan mindjárt játszunk egyet, előtte viszont egy fontos útinformáció. Nyíregyházán korábban volt egy baleset a Törzs utcán, emiatt ha arra autózol, akkor torlódásra kell készülnöd. A mai nyerőszám pedig a kódjátékban a 7-es, ha valahol ott lapul a telefonszámodban, akkor ne habozz, küldd el most SMS-en, Viberen a kódjáték szót 0620 316 3000, de szerintem ezt már mondani sem kell senkinek. Óra végén sorsoljuk az Ossis Burger Sunshine menüjét, sok sikert kívánok!

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Billie Eilish és a Birds of Feather a kedvencek között, már is így pénteken is ráfordulunk a horoszkópokra, megérkezett hozzánk Kis Kata. Szia!
2: Szia, Roli! A kos gondolatai már az esti bulin járnak, de a még nyitott ügyeit mindenképpen zárja le, még a hétvége előtt. A bika elégedetten dőlhet hátra a székében, és a sikeres munkahét lezárásaként akár meg is lephetné magát valami finomsággal. Az ikrek humorával és közvetlenségével a péntek esti társasági élet középpontjává válhat. A rák vágyik a feltöltődésre, de a zajos helyek helyett a természetben vagy a legszűkebb családi körben keresi a nyugalmat. Az oroszlán nagyszabású hétvégi kirándulást szervezhet, de figyeljen rá, hogy a társai tempóját is vegye figyelembe. A szűz mindent az utolsó részletig elrendezett, így nyugodt szívvel adhatja át magát a jól megérdemelt pihenésnek. A mérleg a harmónia megteremtésére törekszik, ma egy romantikus vacsora keretében mélyítheti el a kapcsolatát. A Skorpió belső szenvedélye és ezzel vonzereje ma felerősödik, ami felejthetetlen pillanatokat hozhat. A nyilas egy hirtelen ötlettől vezérelve hétvégén útra kelhet, felrúgva minden korábban kiszámítható tervet. A bak végre leteszi a lantot, kikapcsolja a céges telefonját, és elengedi az egész hetes felelősség terhét. Nagyon megérdemli a pihenést. A vízöntő egy izgalmas kulturális vagy közösségi eseményen vehet részt, ahol inspiráló, új gondolkodású emberekkel ismerkedhet meg. A halak feltöltődését a víz közelsége vagy egy jó könyv biztosíthatja. Ez teljes lelki megnyugvást hoz a munka hétvégére.
0: Sunshine FM asztrológia.

Ed Sheeran is a Kamera a Sunshine FM-en, a Siri remixében itt a kedvencek között, és 16 óra mindjárt így friss közlekedési információkkal folytatjuk, ezt követően pedig Szücsi is hozza a legfontosabb híreket a régiónkból. A mai nyerőszám a 7-es volt a kódjátékban, köszönöm szépen, hogy ennyire aktívak voltatok így a péntek délutánunkban is, és nézzük, hogy ki lesz a szerencsés nyertesünk. Zsuzsának pedig gratulálunk, az Oasis Burger Sunshine menüjét ma ő kaparintotta meg, jó étvágyat, természetesen jövő héten is pörög majd tovább a játék. Illetve ha már a jövő hétről beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a Juice-ban, valamint a délutánban lehet nyerni páros belépőket az Aquaticum 200 fürdőbára, ami majd augusztus 15-én lesz Debrecenben az Aquaticumban. Tovább infók majd hétfőn a Juice-ban, Váci Zolinál, így érdemes majd akkor is mindenképp fülelni. Az óránkat pedig a Valmarra zárjuk, jön a Színvak, mindjárt innen folytatjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés.

0: műsor. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó utazás, balesetmentes közlekedés. Szia, Roli. Nyíregyháza belterületén nagy a hétvégi csúcsforgalom, elsősorban bevásárlóközpontok közelében. Több főútvonalon van a forgalom és sebességkorlátozás, úton folyó munkálatok, amik nagy mértékben érintik a Vasvári Pál utcán közlekedőket, a Hímesben a Gém utcán közlekedőket, illetve a Tokaj út 38-as főútvonalon lakotelten belül mindkét irányba sebességkorlátozás, és lakotelten kívül Nagykálló Nyíregyháza között szintén sebességkorlátozás, ami 40 km/h. Ajánlott betartani minden egyes szabályt. És Hajdú-Bihar vármegye területén, azaz Debrecen belterületén a Faragtár utcán további forgalomkorlátozás, és a város területén több helyen van forgalmi rendváltozás, illetve forgalomkorlátozások, utófolyó munkálatok idejére nagyobb türelemmel legyenek, és időnként torlódással kell számolni a közlekedőknek. A strandok közelében rengetegen vannak, a Nagy-Erdei körút teljes leterheltséget mutat, illetve négyes főútvonal Debrecen és Hajdú-Szoboszló között, de Eves külterületén sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Augusztus végén kiírják az első szélerőművi pályázatokat. Ismét lesz Tájak, házak, ízek fesztivál Berettyón. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Átfogó energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte. Augusztus 31-én kiírják az első szélerőművi pályázatokat, amelyeknél kötelező lesz az állami tulajdonrész. A fejlesztésekre első ütemben 868 milliárd forint áll rendelkezésre hazai, uniós és a magánforrásokból. A kormány emellett felgyorsítja a háztartási napelemek hálózati csatlakoztatását, mindenki számára elérhetővé teszi az ingyenes okosmérő igény, és egyszerűsíti a geotermikus beruházások engedélyezését. A cél az energiabiztonság növelése és a települések bevételeinek erősítése. Ingyenesen utazhatnak a DKV járatain a DVSC Nyíregyháza Spartacus mérkőzés szurkolói vasárnap Debrecenben. A Nagy-Erdei stadionban 17 óra 30 perckor kezdődő bajnoki találkozóra érvényes jeggyel vagy bérlettel rendelkezők délután 3:30 és este 8:30 között díjmentesen vehetik igénybe a villamos, autóbusz, trolibusz és trolibusz pótlójáratokat is. A DKV célja, hogy megkönnyítse a stadion megközelítését és ösztönözze a közösségi közlekedés használatát a mérkőzés napján. Építkezési munkák miatt ideiglenesen áthelyezik a debreceni 60 utca megállót a Nagy Imre utcába. A változás augusztus 3-án hétfő üzemkezdettől lépett életbe, és tervek szerint december 31-ig marad még érvényben. A munkálatok ideje alatt az Ocean vásárlói járatai nem a megszokott helyen, hanem attól, mint egy 100 méterrel előrébb kialakított ideiglenes megállóban veszik fel és teszik le az utasokat. Megkezdődött a Debreceni Egyetem főépülete előtti park történelmi szobrainak felújítása. A restaurálást az intézmény saját forrásból finanszírozza. Elsőként Mérius Juhász Péter bronz szobrát újították fel, amelyet megtisztítottak, új patinával láttak el, majd védőviasz réteggel kezeltek. A következő hetekben Huszár Gál, Szenci Molnár Albert és Komáromi Csipkés György szobrai is megújulnak. Elindult a jelentkezés a Berettyóújfalui Tájak, házak, ízek fesztivál főzőversenyére. A gasztronómiai rendezvényt szeptember 12-én tartják a Szent István téren, ahol diák és felnőtt csapatok is összemérhetik főzőtudományukat. Jelentkezni szeptember 10-ig lehet a Nadányi Zoltán művelődési háznál. A versenyzőknek az alapanyagokról és a főzőeszközökről kell gondoskodniuk, a szervezők pedig tűzifát, sátrat és sörpadokat biztosítanak. A főzőverseny mellett egyébként egész napos változatos kísérő programok várják majd a látogatókat. Tovább nőttek a műtéti várólisták Magyarországon. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napja csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre, ami egy év alatt mintegy 21%-os emelkedést jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakemberhiány és a korlátozott műtéti kapacitások állnak. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen csökkenjenek a várólisták, ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készül.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet. A délutáni hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Szücsine, köszönjük szépen a legfrissebbeket, további kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek. 4 múlt már 4 perccel, sokan tartunk hazafelé, így rögtön útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán a Törzs utcán baleset történt, legyünk körültekintőek, valamint Hosszúpályi felé is baleset miatt lassul a forgalom a 4808-ason. Kezdünk elsőként Kaigóval, jön a Save My Love.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal.

Ez volt a One Day a Sunshine, a FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt kívánok, és mindenkit elkalauzolok most a Balatonra, mert megvan az év strandételem. Idén egy friss pisztránkból készült konzervfén tálalt fogást nyerte meg a bistro kategóriát. Egyébként büfé ételt, palacsintát és stranddesszertet is díjaztak a balatoni vendéglátósok között. A versenyt egyébként idén már 12. alkalommal rendezték meg, és 22 vendéglátóhely 44 étellel nevezett. További fogások, infók a sunshine.hu-n ezzel kapcsolatban is megtalálhatók. Mindjárt útinfókat hozok, sajnos korábban már több baleset is volt, így legyünk körültekintőek és vezessünk meg fontoltan. Becky G énekel.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen a hallgatói visszajelzéseket. Többen megírtátok nekem, hogy Nyíregyházán, a Batthyány János utcán várják a rendőrök a szabálytalankodókat. A Búza téren is rendőrökkel találkozhatunk Nyíregyházán, valamint a 4-es Huszárok útján. Gabinak pedig köszönöm a Viber fotót. Ő Debrecenből üzent, hogy ő korábban a Mikepércsi úton látta a rendőröket. Ha egyéb infód van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Vanessa és a Deep in Your Love a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és 5 órához érkeztünk. Játszom a terepet a Szücsinek, mert mindjárt érkeznek a legfontosabb hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is tartsanak velünk!
0: Nagyon köszönjük, az óránkat pedig Rui-jel zárjuk, ez már a What is my husband?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. 11 jogsértés miatt nyomoznak egy 15 éves fiú ellen. Hálózatfejlesztés és megújuló energiás beruházások indulhatnak. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél, hogy az iskolák önállóbban működhessenek, a pedagógusok pedig a tanításra koncentrálhassanak. 11 jogsértés miatt folyik eljárás egy 15 éves fiú ellen, aki Debrecenből kötött el egy nyitva hagyott furgont. A fiú 14 éves barátnőjével indult útnak, majd a rendőri jelzés ellenére sem állt meg, és az M3-as autópályán helyenként 180 km/órás sebességgel menekült. A rendőrség a forgalom korlátozásával és több bevonásával követte a járművet. A menekülés végül egy terelő táblának ütközés után egy szántóföldön ért véget. A fiatalkorú ellen most többek között jármű önkényes elvétele, lopás, közúti veszélyeztetés és számos közlekedési szabály megsértése miatt indult eljárás. Megkezdődött a kollégiumi jelentkezés a Debreceni Egyetem első éves hallgatói számára. A felvételt nyert gólyák augusztus 11-ig adhatják be kérelmüket. A szükséges dokumentumokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a kollégiumi felvételi és a szociális irodához. A lakhatási igényléssel egy időben a szociális ösztöndi pályázatokat is be kell nyújtani. A férőhelyekről augusztus 21-e után e-mailben értesítik a jelentkezőket. A Debreceni Egyetem egyébként összesen több mint 4000 kollégiumi férőhelyen rendelkezik, ebből mintegy 1200-at az első éves hallgatók számára tartanak fent. A meghosszabbított hőségriasztás miatt pénteken még folytatódik az ivóvízosztás Debrecen belvárosában. Naponta délelőtt 11 és délután 3 óra között a 60 utca és a Kossuth tér találkozásánál várják friss ivóvízzel a járókelőket. A városban hűsítőpontok is működnek, a Városházán és az Újvárosházán, emellett több helyszínen párakapuk enyhítik a kánikulát. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy fogyasszanak elegendő folyadékot, figyeljenek az idősekre, a gyermekekre és a házi állatokra, valamint senkit ne hagyjanak parkolóautóban a nagy melegben. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak. A fejlesztések hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával valósulnak meg. A kormány célja, hogy a beruházásokból az állam és az érintett települések is részesüljenek. A miniszterelnök hozzátette, a közelmúlt energiaellátási kihívásai miatt minden szakterületnek hosszú távú alkalmazkodási stratégiát kell készítenie.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap Debrecen környékén sok napsütésre és száraz időre készülhetünk, esőre nem kell számítani. Az északnyugati szél időnként megélénkülhet. A délutáni hőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen, Szücsinek a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a péntek és Sunshine délután, és Viberen kaptam információt Nikitől, hogy a 41-esen, vagyis napkor között az erős szél miatt egy kidőlt fal lassítja a forgalmat. Vigyázz, ha arra autózol, kezdünk elsőként a gong-gong-gonnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Rádió.
1: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
2: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
3: Mit akar pontosan a telefonos halászat? Erről beszélgetünk a következő percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
4: Egyre gyakrabban találkozunk kéretlen, gyanús telefonhívásokkal, amikor a csalók bankok vagy cégek nevével visszaélve próbálnak

0: érzékeny pénzügyi adatokat megszerezni az ügyfelektől. Az elmúlt időszakban több bank nevében is indítottak adathalász telefonhívásokat, gyanús, blokkolt, sikeres tranzakciókra vagy adategyeztetésre hivatkozva. A telefonos csalás során pénz átutalására is próbálják rávenni az áldozatot a csalók által megadott úgynevezett biztonsági számlára. Mindig legyünk körültekintőek az ilyen hívások során, soha ne adjuk meg bankkártya adatainkat, internetbanki belépési adatainkat, egyszer használatos SMS kódjainkat, a bank sosem kéri be ezeket az információkat. Telefonon érkező kérésre soha ne utaljunk, nem szabad telepíteni semmilyen alkalmazást okostelefonra vagy számítógépre, telefonon vagy más csatornán érkezett kérés alapján. Gyanús megkeresés esetén szakítsuk meg a hívást, hívjuk a bankot, a bank honlapján található publikus telefonszámon. Soha ne a hívó felett hívjuk vissza, mert a csalók már a telefonszámot is tudják manipulálni.
1: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen a beszélgetést.
2: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
3: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Bélával voltam egy ilyen kívánság műsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolában. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni. Nagyon jól éreztem magam egyébként, na, mondom, végre. Aztán kiderült, hogy Pistike meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta, ne. És a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá. Meg Bélán, mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor alá írja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen lapkósok voltak akkor még a gyerkőszik.
5: Mekkora ötlet.
6: De volt ilyen.
5: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
6: Na.
5: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi.
6: Igen?
5: És akkor megkérdezni,
6: szerintem
5: hogy miért.
6: Ez Norbinak az álprofilja.
5: Én is arra gondoltam utána. Ott van Glac Norbi. Kész.
6: Hát, vagy valami csaja.
5: Mert az női baj, név, női az név, viszont baj.
6: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnő?
5: Nem.
6: És hát akkor baj
5: hátos.
6: Van.
5: Ajaj, ja. Norbi, valami gond van.
6: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
5: Anita rajong.
6: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
5: Lehet.
6: Nem, tehát már volt,
5: tudom,
6: volt egy ilyen
5: akkor is Norbi
6: felvetés.
5: Na, mindegy. Személyeskedünk itt
6: de nem Norbi. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert ugye a köztársági elnök az ott.
5: Hát attól függ a táplálkozást, onnan nézed.
6: Na jó. Próbáld ki mara, te nem motorozol. Motorozol?
5: Nem.
6: Nem, otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
5: És futkározzak a
6: lakásban. És magadra
4: így
6: szembe.
4: Ez tényleg így van. Hajszár, és még rajtad, még vegyél fel egy bukós isakot, és ha nagy motorral mész, igen, vegyél fel egy protektoros fekete jacket, és állíts ki a
6: veszem
4: napra.
6: Én azt nem veszem.
4: Az úgy szimulálja a lámpánál állást.
5: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csináljuk, hogy dugjam be a hajszárítót, vegyek a kádba.
6: A múltkor olyan lámpánál.
4: A kádról nem beszéltünk.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: A halott pénz szívedből minden kelit a délutánunkban a Sunshine FM-en. Az elkövetkezendő napokban is rengeteg program közül válogathatunk. Kata egy csokorban át is adja nekünk. Szia!
3: Szia, Roli! Gondoltad volna, hogy egy monumentális templomi orgona és egy laza harmónika valaha is közös bulit csap? Augusztus 9-én este Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban pontosan ez fog történni az Orgona.pont koncerten. Tóka Ágoston és Kémindi Tamás olyan elképesztő hangpárost alkotnak, ami garantáltan kiszakít a hétköznapokból. Ugorj be egy kis kulturális wellnessre, és tapasztald meg a zene igazi elsöprő erejét. Tudtad, hogy a debreceni Nagyerdőben augusztus 18-a és 23-a között nem csak a virágok, hanem a sörhabok is főszerepet kapnak? A Békás-tó partján érkezik a Beer by Lake sörkert, ahol a legjobb hazai kisüzemi sörök, food truckok és pörgős DJ-szettek várnak a fák alatt. Hűzd le magad a karneváli forgatagban, és kóstolj bele a nyár leglazább sörforradalmába. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük Ladullok alá is a Ladorin, ezzel megyünk tovább, és ne feledjétek, 6 óra után ma is indul a két órás élő esti kívánság műsor velem.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

Love yourself. Justin Bieber is a Love Yourself a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és a feleségének az Instagram oldalát görgetve azt gondolom az énekesünkről, hogy nem feltétlenül tartozik a legféltékenyebb férjek közé, mert egyébként a hölgy egy tangás bikiniben pózol, és rengeteg kommentelő pedig egymás után dobálja a szíveket. Na de szerintem az ilyen világsztároknak ezt el is kell viselniük. 6 óra után pedig kezdődik ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem. Én leszek ma is Glac Norbi magyar hangja, várom a zenei kéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Mindjárt jön a Szücsi és a friss hírekkel, előtte viszont Diaz ment a projekt és a méreg. Itt az óra végén a kedvencek között a Sunshine Day.

0: sembá.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe. Szombaton dönthet a Tisza frakció az államfőjelölt személyéről. Már csak nem 400 szabadtéri tűz volt a hőségriadó alatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Teljesen átalakítja a tankerületi rendszert a kormány. Megszűnik a Klebersberg központ középirányítói szerepe, az oktatás irányítása pedig 2027. január 1-től közvetlenül az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumhoz kerül. Augusztus 20-án nyílt pályázaton hirdetik meg az összes tankerületi igazgatói posztot, a kiválasztott vezetők 5 évre kapnak megbízást. A kormány szerint az átvilágítás súlyos működési problémákat tárt fel, ezért egyszerűbb, gyorsabb és átláthatóbb rendszert alakítanak ki. A cél, hogy az iskolák önállóbban működhessenek, a pedagógusok pedig a tanításra koncentrálhassanak. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közlése szerint bővítik az energiatároló kapacitásokat, korszerűsítik a villamos energiahálózatot, valamint új szél- és geotermikus beruházásokat indítanak. A fejlesztések hazai és uniós forrásokból, valamint magántőke bevonásával valósulnak meg. A kormány célja, hogy a beruházásokból az állam és az érintett települések is részesüljenek. A miniszterelnök hozzátette, a közelmúlt energiaellátási kihívás miatt minden szakterületnek hosszú távú alkalmazkodási stratégiát kell készítenie. Szombaton dönthet a Tiszapárt parlamenti frakciója arról, kit jelöl köztársasági elnöknek. A hivatalos jelölés határideje jövő hét hétfő délelőtt 10 óra, ezért a frakció ehhez igazítja a döntést. Bújdosó Andrea frakcióvezető közölte, több lehetséges jelölt közül választanak, de neveket egyenlőre nem árult el. Az alaptörvény szerint az országgyűlésnek Sólyog Tamás mandátumának lejártát követ 30 napon belül új államfőt kell választania. A kormány korábbi tervei szerint az új köztársasági elnök már augusztus 20-án átadhatja az állami kitüntetéseket. A tartós hőség miatt több intézkedést vezetett be a MÁV a vasúti közlekedés biztonsága érdekében. A vasúttársaság jelenleg 282 vágánykilométeren alkalmas sebességkorlátozást, részben folyamatosan, részben csak a legmelegebb órákban. A szakemberek szerint a sínek hőmérséklete akár 20 fokkal is magasabb lehet a levegőjénél, ami szélsőséges esetben síntörést is okozhat. A MÁV ezért fokozott pályafelügyeletet rendelt el, emellett fehér hővédő festékkel is kezeli a síneket. A pécsi vasútvonalon ez a megoldás mérések szerint akár 7 fokkal is csökkentette a sínek felmelegedését. Július 30-a, vagyis a hőségriadó kezdete óta országszerte csak nem 400 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint csak hétfőn 96 esetben kellett beavatkozni kigyulladt tarlók, bozótosok és erdők miatt. A kánikula idején a kiszáradt növényzet miatt rendkívül gyorsan terjedhetnek a lángok. A héten egy Vas vármegyei tűzeset halálos áldozatot is követelt. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy a nagy melegben különösen körültekintően járjanak el és kerüljék a nyílt láng használatát a szabadban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank hivatalos középárfolyamai alapján a forint ma enyhe erősödést mutatott a főbb devizákkal szemben. Így egy euróért 360, egy svájci frankért 386, egy angol fontért 421, az amerikai dollárért pedig 315 forintot kell fizetni.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. 3 góllal nyert Debrecenben a Köbenhavn labdarúgó konferencia ligában, bár nem játszott alárendelt szerepet a DVSC, a dán rekordbajnok érvényesítette a papírformát, és 3-0-ra győzött. A visszavágót a jövő héten rendezik Kopenhágában. Újpestről érkezik a Deac új igazolása. Kovács Alex az elmúlt 5 szezonban a Lila Fehérek játékosa volt. A 25 éves jégkorongos 2018-ban mutatkozott be a felnőttek között a fehérvári titánok csapatában, 15 Hertztelig a mérkőzésen 1 gólt és 2 gólpasszt adott. A 2020-21-es szezonban szintet lépett és folyamatosan lehetőséget kapott. Ezt követően igazolt Újpestre, ahol 5 idényen át erősítette a fővárosi csapatot. 6 alkalommal húzhatta magára a felnőtt válogatott szerelését. A 2025. november 7-i Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzésen gólt is szerzett. Szombaton rendezik a labdarúgó NB3-ban a Nyíregyháza Spartakusz 2 Deac összecsapást. A nagy hőség és az energiatakarékossági szempontok miatt a második fordulót elhalasztották, így egyik gárda sem lépett pályára szerdán. Azonban a hajdúságiak múlt hétvégén is meccseltek, a MOL Magyar Kupa első körében 3-1-re gyűrték le az Egert. Az előző szezonban a Deac mindkét találkozót megnyerte a nyírségiek ellen, előbb 2-1-re, majd pedig 3-1-re győztek a fekete-fehérek. A debreceniek egyik nyári igazolása címer Nyitrai Ádám éppen a Spari 2-től érkezett, ahol összesen 47 NB3-as mérkőzésen 16 gólt szerzett. Visszatérhet Nyíregyházára Gregory Costa, a futsal játékos játszott már a stúdióban, és a 2023-24-es szezonban a bajnokság gól királya lett. A brazil légióssal folynak egyeztetések, és információink szerint rövidesen megállapodás is születhet. A tervek szerint a másik brazil légióssal, Manekával is hosszabbít a klub. A felkészülés már elkezdődött, sok fiatal csatlakozott a kerethez. A bajnokság 2 hét múlva indul, a stúdió első meccsén idegenben lép majd pályára az MFA ellen. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Holnap térségünkben ismét naposabb, csendesebb nyári időre van kilátás, csapadéktól nem kell tartani, csupán kevés felhő jelenhet meg az égen. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a délutáni csúcsértékek 32 fok körül alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: nagyon kellemes és hűs péntek estét kívánok mindenkinek, Szücsőnek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 6 óra után járunk, 7 perccel már is tartul a 2 órás élőesti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket. Kezdünk elsőként a Hertz sikerével, Szól a Wonderful Life.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Elton John és Dua Lipa párosa, ez volt a Cold Heart a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, 9 perccel, mindjárt 8 perccel járunk fél hét előtt, pörög tovább itt élőben a péntek esti kívánság műsor. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után, 0620-316-3000. Valaki pedig már a vonalban várakozik, Hallihó, szia, kinek üzennél?
1: Hát, legyen a családomnak.
0: Köszönöm szépen, hogy csörögtél, a kellemes hétvégét kívánok nektek. A TNT formáció érkezik a vadonatúj szerzeményükkel. Ugye itt alszol a péntek esti kívánság műsor.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatlak egyébként élet óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

Sheeran és a Sephora Sunshine FM-en a péntek esti kívánság műsorunkban. Fél hét is elmúlt már 8 perccel, várom a zenei kéréseket, üzeneteket egymás után 20-as 316 3000-en. Alent üzent Viberen, Sziarról írni szeretnék kérni egy zenét kifejezetten magamnak, mert a holnapi naptól szabadságon vagyok 10 napig, így kielvezem minden egyes másodpercét. A kollégáimnak pedig kitartást kívánok, és bízom benne, hogy nélkülem is ugyanolyan erővel fog majd tovább pörögni a meló. Köszönet, hogy írtál nekem, és jó pihenést kívánok a következő 10 napra. Azért az nem olyan rossz. Hálam Walker jön is az alá.

0: Katy Perry sikerén a Last Friday Night itt a Pintakestingben. 7 óra mindjárt így friss hírekkel folytatjuk, Szücsi pedig megérkezett hozzám a stúdióba, felvette a szemüvegét is. Rögtön mondja a friss híreket. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Vállalkozói Energia Összefogás néven új kezdeményezést indított a Vállalkozók és a Munkáltatók Országos Szövetsége. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen! A következő órában viszont ne felejtjétek, hogy pörög az esti kívánság műsor tovább kiváló zenékkel, illetve Kata is jön majd a programajánlókkal. Egy tuti, hogy Témin Pala nyitja az óránkat a Darkulával.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Energiatakarékossági programot indított a VOSZ. Augusztus végén kiírják az első szélerőművi pályázatokat. 1 millió eurós nyeremény landolt a Szemetesben. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vállalkozói Energia Összefogás néven új kezdeményezést indított a Vállalkozók és a Munkáltatók Országos Szövetsége. A program célja, hogy energiatakarékossági javaslatokkal és ingyenes energiaaudittal segítse a kis- és középvállalkozásokat a nyári energiakrízis kezelésében. A csatlakozó cégek önkéntes energiatakarékossági vállalásait a VOSZ egy úgynevezett Energia Összefogás barométerben teszi közzé, amelyet hetente frissítenek. A szervezet szerint az összefogás hozzájárul a vállalkozások energiafelhasználásának csökkentéséhez és a költségek mérsékléséhez is. Fokozott óvatosságra figyelmeztet a NÉBIK, mivel a nyári hónapokban jelentősen megnő a kullancsokkal való találkozás esélye. Az élősködők az emberre és a házi állatokra egyaránt veszélyesek, ugyanis olyan súlyos betegségeket terjesztenek, mint a Lyme-kóré vagy a vírusos agyvelőgyulladás. A hatóság azt javasolja, hogy a szabadtéri programok után mindenki alaposan vizsgálja át magát és kedvenceit, utóbbiaknál különösen a fülek, a nyaka, a mancsok környékét is. A megelőzés érdekében érdemes kullancsriasztó szereket alkalmazni. A NÉBIK szakértői egy nemzetközi projektben is részt vesznek a kórokozók hatékonyabb monitorozása érdekében. Átfogó energiafejlesztési programot jelentett be a kormány. Magyar Péter miniszterelnök közölte. Augusztus 31-én kiírják az első szélerőművi pályázatokat, amelyeknél kötelező lesz az állami tulajdon rész. A fejlesztésekre első ütemben 868 milliárd forint áll rendelkezésre hazai, uniós és a magánforrásokból. A kormány emellett felgyorsítja a háztartási napelemek hálózati csatlakoztatását, mindenki számára elérhetővé teszi az ingyenes okos mérőigénylést, és egyszerűsíti a geotermikus beruházások engedélyezését. Júniusban tovább bővült a magyar ipar teljesítménye. A Központi Statisztikai Hivatal első becslése szerint az ipari termelés volumene éves összevetésben több mint 10%-kal nőtt. Ugyanakkor a szezonálisan kiigazított adatok alapján májushoz képest 1,4%-os csökkenést mértek. A legnagyobb növekedést a járműgyártás, valamint az elektronikai és villamos berendezések gyártása ért el, miközben az élelmiszer, ital és dohányipar teljesítménye visszaesett. Az év első 6 hónapjában az ipari kibocsátás összességében 2,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Hihetetlen szerencsével került vissza a tulajdonossához egy 1 millió eurót érő lottószelvény Olaszországban. A Bari közelében élő játékos tévedésből dobta kukába a nyertes szelvényt, mert félreértette a terminál üzenetét. Miután családja felismerte a kihúzott számokat, nekezdődött a versenyfutás az idővel. A szemétszállító cég dolgozói 2 napon át kutattak a hulladék között, és végül épségben megtalálták a nyertes szelvényt. A mentőakció költségeit a lottó nyertes vállalta, a történet pedig az olasz sajtó egyik legkülönlegesebb sikersztoria lett.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap térségünkben ismét naposabb, csendesebb nyári időre van kilátás, csapadéktól nem kell tartani, csupán kevés felhő jelenhet meg az égen. Az északnyugati szél többfelé megélénkülhet, a délutáni csúcsértékek 32 fok körül alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! További csodás péntek estét kívánok mindenkinek, 7 óra után járunk 4 perccel. Pörög tovább a péntek esti kívánságműsor, ebben az órában is várom a zenei kéréseket, üzeneteket, 8-ig itt vagyok, így tiétek a főszelep. Kezdünk elsőként Témin Palával, szól a Dracula.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a képlet. Az FLM és a ráncok a szemem alatt nálunk csak jó zenén szól, itt a Sunshine FM, és 9 perccel fél 8 előtt pedig pörög tovább a 2 órás esti kívánság műsor. Valaki a vonalban várakozik, szia!
1: Hello, szia, zenét szeretnék kérni. Kedvenc fodrászomnak küldöm.
0: Köszönöm szépen, hogy csörögtél. Mindjárt programajánlókkal folytatjuk, hogy milyen kis eseményeken érdemes részt venni, akár majd a hétvégén is. Előtte viszont Harry Styles énekel a következő percekben, itt a hűspéntek esténkben végre. Én az American Girls. Kellemes hétvégét mindenkinek a Sunshine FM.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Dr. Béres és Verér Tamás párosa, ugye nem bántad meg a kedvencek között, jönnek a programajánlók Kiskatától.
3: Szia, Roli! Azt hitted, a legény búcsú után már nem jöhet nagyobb katasztrófa? Készülj fel, mert a bajkeverő dokik visszatérnek Nyíregyházára, a Rózsakert szabadtéri színpadra. Augusztus 14-én pénteken este 8:30-kor az Aranylakodalom című fergeteges vígjátékban Alex és Simon egyetlen házi orvosi rendelőt változtatnak kész őrültek házává az esküvő előtti pillanatokban. Szentevaik zseniális és pörgős darabját Nagy Sándor rendezésében láthatjátok. Garantáltan könnyesre neveted magad ezen a kaotikus, félreértésekkel teli estén. Unatkozik otthon a gyerek, és már az összes létező játékkal játszottatok legalább 100-szor. Akkor augusztus 18-a és 23-a között vegyétek az irányt Debrecen felé, ahol a régi Városháza udvara és a Vidám Park egy hatalmas, ingyenes játszótérré változik a Galiba Gyermekfesztiválon. Óriás buborékshó, bűvészek, kézműves kuckók és izgalmas bábelőadások várják a legkisebbeket, sőt, még magával Süsüvel, a híres egyfejű sárkánnyal is kezet rázhattok a délután folyamán. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Szerintem a kezdetektől csak szóltok az autóban.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: ilyen fantasztikus zenével kell és érdemes bezárni a két órás élő esti kívánságműsort. Ez volt Kashmir és a Wide Ride. Rögtön 8 óra, így átadom a terepet a Szücsinek, jönnek a térség legfontosabb hírei, ezt követően pedig két lemezjátszóra vártunk, mert indul a MixXL. Időjárás tekintetében holnap majd 29 fokra kell készülni, a jövő hét első napjaiban pedig 34-35 fok sem kizárt, tehát végre nem lesz 40 fok, de egy nagyon kellemes nyári időjárásban azért majd részünk lesz. Én mindenkinek pihentető és kellemes hétvégét kívánok, holnap majd 2 és 8 óra között találkozunk, jövő héten majd én is egy kicsi szabira megyek, de a délután majd pörög Marával, valamint Norvival, így érdemes akkor is velünk rádiózni. Csók mindenkinek, klassz hétvégét, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Bélával voltam egy ilyen kívánságműsor forgatáson, és akkor a sztár volt, hogy így jöttek a gyerekek, és kérték tőle az autogramot az iskolába. Na de én meg ott voltam, szintén, hát jöttek hozzám is autogramot kérni. Nagyon jól éreztem magam egyébként, ah, mondom, végre. Szóval kiderült, hogy Pistike meg a barátja volt olyan rafkós, hogy az ellenőrzőjét hozta, ne. És a beírásokat tartotta oda elém, hogy írjam alá. Meg Bélán, mi meg vígan aláírtuk, tudod, mint a szülő, amikor aláírja, és akkor néztem, mondom, várjál már, mit írtam alá? No, semmi, és már húztak el. Tehát hihetetlen rafkósok voltak akkor még a gyerkőszak.
3: Mekkora ötlet.
4: De volt ilyen.
3: Én nekem lenne egy kedves hallgatónk, követőnkhöz egy kérdésem.
4: Na.
3: Miért írta azt, hogy Glac Norbi? Esküszöm neked, hogy van egy Glac Norbi. És akkor megkérdezném,
4: szerintem
3: hogy miért?
4: Ez Norbinak az álprofilja.
3: Én is arra gondoltam utána. Ott van Glac Norbi, kész.
4: Hát, vagy valami csaja.
3: Mert az női baj, név, női az név. Viszont baj.
4: Név. Nem ez a barát, nem ő a barátnője?
3: Nem.
4: És hát akkor baj van.
3: Ajaj, ja. Norbi, valami gond van.
4: Van neki házastársa is, már mint az Anitának, aki írta. Glac Norbi.
3: Anita rajong.
4: De lehet, hogy ő azt a részt hallotta, hogy a kollégák közül kit.
3: Lehet.
4: Nem, tehát már volt egy ilyen
3: akkor is Norbi.
4: Felvetés.
3: Na, mindegy. Személyeskedünk itt
4: de,
3: már.
4: De nem Norbi. Tehát ő nem a táplálkozási lánc tetején volt? Vagy hogy? Ha úgy érzed, mert ugye a köztársági elnök az
3: otthon. Hát attól függ a táplálkozást, onnan nézed.
4: Na jó. Próbáld ki, Mara, te nem motorozol. Motorozol?
3: Nem.
4: Nem, otthon hajszárítót beindítod, a legmelegebb fokozatra vágod.
3: És futkározzak a lakásban?
4: Nem, és magadra szembe. Így szembe.
2: Ez tényleg így van. És még rajtad, még vegyél fel egy bukós isakot, és ha nagy motorral mész, vegyél fel egy protektoros fekete jacket, és állíts ki a napra.
4: Én
2: az úgy szimulálja a lámpánál állást.
3: Kicsit féltem, amikor így elkezdett sorolni, hogy miket csináljuk, hogy dugjam be a hajszárítót, vegyek a kádba.
4: A múltkor olyan lámpánál.
2: A kádról nem beszéltünk.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Átalakítják a magyar érettségi követelményeit. Augusztus közepére készülhet el a várólista csökkentő program. Meg akarta kenni a navosokat, de lebukott a napszemüvegárus. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Megkezdődött a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga átalakításának előkészítése. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium új tétel előkészítő bizottságot állított fel, amely kidolgozza a módosítások részleteit. A tervek szerint csökkentik és egyértelműsítik a középszintű követelményeket, pontosabban meghatározzák az egyes feladattípusokat, és nagyobb szakmai szabadságot adnak a magyar tanároknak. A nyár végén széles körű szakmai egyeztetés kezdődik, a végleges szabályozás pedig várhatóan ősszel jelenik meg az új nemzeti alaptanterv előkészítésével párhuzamosan. Hétfő délelőtt 10 óráig lehet köztársasági elnököt jelölni, miután hivatalosan is kitűzték a jövő keddi államfő választási időpontját. A jelöléshez legalább 40 országgyűlési képviselő ajánlása szükséges, és minden képviselő csak egy jelöltet támogathat. A Tisza párt szombaton dönt saját államfő jelöltjéről, a név egyelőre nem ismer. nyert. A Fidesz és a KDNP korábban jelezte, hogy bojkottálja a választást, a Mi Hazánk pedig Tóth Máté energiajogászt jelölte az államfői tisztségre. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő adatai szerint csaknem 36 ezeren várnak több mint 60 napja csípőprotézis, térdprotézis vagy szürkehályog műtétre, ami egy év alatt mintegy 21%-os emelkedést jelent. A szakemberek szerint a hosszú várakozás hátterében elsősorban a szakemberhiány és a korlátozott műtéti kapacitások állnak. A kormány célja, hogy 2027 végére jelentősen csökkenjenek a várólisták, ennek érdekében augusztus közepére átfogó intézkedési program készül. Átlagosan 1000 kínai munkavállaló vesz részt a CATL és a Stellantis közös spanyolországi akkumulátorgyárának építésében. A beruházás során elsősorban mérnöki és projektirányítási feladatokat látnak el, miközben a gyár teljes beindulásáig mintegy 4000 helyi dolgozót képeznek ki. A CATL Debrecenben is épít akkumulátorgyárat. A spanyol projekt pedig jól mutatja, hogy az európai ipar egyre gyakrabban támaszkodik külföldi szakemberekre a nagy beruházások megvalósításánál. A szakértők szerint a munkaerőhiány továbbra is az iparág egyik legnagyobb kihívása. 3 millió forintos kenőpénzt ajánlott fel egy férfi a NAV pénzügyőreinek, hogy ne vizsgálják tovább a furgonjában szállított árut. A járőrök azonban visszautasították az ajánlatot és folytatták az ellenőrzést. A járműből összesen 1788 hamis, ismert világmárkák jelzésével ellátott napszemüveget foglaltak le. A hamisítványok több mint 19 millió forintos kárt okozhattak volna a jogtulajdonosoknak. A NAV iparvédelmi jogok megsértése és hivatali vesztegetés gyanúja miatt eljárást indított.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Holnap térségünkben ismét naposabb, csendesebb nyári időre van kilátás, csapadéktól nem kell tartani, csupán kevés felhő jelenhet meg az égen. Az északnyugati szél több felé megélénkülhet, a délutáni csúcsértékek 32 fok körül alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek, innentől kezdve átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha péntek, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig 2 órán keresztül DJ Vágó. Jöhetnek tovább is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. A megújult MixXL-ben indulunk a Miracle-lel, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó.

Sziasztok, DJ Vágó ma esti mixe egyszerűen zseniális. Rég nem hallottam ilyen ütős válogatást, csak így tovább ez a péntek este, most már biztosan emlékezetes marad. És még egy üzenet, na ez igen, DJ Vágó megint oda tette magát, minden szám betalál, pörög a hangulat a nappaliban, köszi ezért az élményért, ez pedig Petrától érkezett. Jöhetnek tovább is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620 316 3000. A megújult MixXL-ben pedig játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. Itt van már a folytatásban Serial, ez pedig a Tears Dry Tonight, a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Egy teljes órán már túl is vagyunk, viszont senki ne csüggedjen, ugyanis tartunk egy másodperci szünetet, és utána azonnal folytatódik a megújult Mixixel, hiszen egy teljes órán keresztül még a lemezjátszók mögött DJ Vágom. Jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt jövünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti.

Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL egy teljes órán keresztül, míg a lemezjátszóknál J-Vágó. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában, amivel kezdünk a Stopik és A7S vadonatúj felvételem. Ez az Out My Hand, a megújult MixXL-ben.

Sky Peas és a Let's Get Started az előző percben itt a megújult Mixx-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát hölgyek, urak, érkeztek szép számmal üzenetek, mindjárt az elsőt is olvasom. Sziasztok, egyszerűen zseniális DJ Vágó mai mixe, teljesen elvarázsol, végig pörgős, mégis ízléses válogatás. Üdv nektek, Ákos, és még egy üzenet, sziasztok, le a kalappal DJ Vágó előtt, ma ismét megmutatta, miért hallgatom minden héten a műsort. A mixet szinte végig táncolom, köszönjük szépen ezt a hangulatot, puszi nektek, Niki. Hát hölgyek, urak, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Egészen 10 óráig a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, amivel megyünk tovább, az pedig Wilcox és az Illusion, a megújult mix.

0: A megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. 2 órán már túl is vagyunk, úgyhogy DJ Vágónak köszönjük szépen ezt a kiváló mixet. Természetesen ezt is visszatudjátok majd hallgatni hétfőtől a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Most viszont tartunk egy másodpercnyi szünetet, ugyanis érkezik az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögé. Ő nem más lesz, mint Robin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Én mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult Mixixel, egy órán keresztül most az új generáció DJ-je a lemezjátszók mögött, ő nem más, mint Robin, amivel pedig indulunk az Alok és Jazz Green közöse. Ez a Summer's Back, a megújult Mixixel, ami szól nálatok.

0: Medúza és a Tell It To My Heart az előző percekben itt a megújult Mixxel-ben. Kellemes estét kívánok mindenkinek. Az elmúlt egy órában az új generáció DJ-je állt a lemezjátszók mögött, a pénteki, illetve a szombati állandó rezidensünk. Ő nem más volt, mint Robin. Robinnal holnap este 10 órakor majd újra találkozhatok, úgyhogy érdemes lesz akkor is velünk tartani. Most viszont senki ne tekergesse a rádiót, maximum a hangerőt, az pedig a maximumra. Tartunk egy másodperci szünetet, utána pedig jövünk vissza, hiszen elkalózolunk benneteket, méghozzá az Afro House világában. Érkezik a lemezjátszók mögé Fatboy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
1: A pillanat elérkezett.
2: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Fatboy. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
0: A megújult Mixxel utolsó órájába lépünk bele. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok. Ebben az órában egy picit lazítunk a tempón, ugyanis az Afro House világába kalózolunk el benneteket. Az utitásunk pedig nem más, mint Fatboy. Tele leszünk ebben az órában újdonságokkal, mashupokkal és finom zenékkel. Egészen éjfélig tehát a megújult Mixxelben, a lemezjátszóknál.

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok! Ebben az órában az Afro House világába kalózolunk el benneteket, az utitásunk pedig nem más, mint Fatboy. Érkeztek még szép számmal üzenetek, na ezekből csemegézünk most egy picit. Fatboy, ez a ma esti mix, valami elképesztő. Minden egyes szám üt, igazi flow az egész, köszi az élményt egy lelkes hallgatótól. És van még egy üzenetünk, ma este is hozod a formádat, Fatboy, a mix végig energikus, mégis harmonikus. Egyszerűen nem lehet megunni. Puszi nektek, Niki. Hát hölgyek, urak, köszönjük szépen az üzeneteket. Én nem is szaporítom tovább a szót. Játsszuk a jobbnál jobb felvételeket, méghozzá mix formájában. Egészen éjfélig pedig a lemezjátszóknál. Fatboy.

0: a megújult MixXL, ami szólt nálatok az elmúlt 4 órában. Kellemes estét kívánok mindenkinek, ebben az órában pedig az Afro House világába kalózoltunk el benneteket, aki pedig a jobbnál jobb felvételeket játszotta, ő nem más volt, mint Fatboy. Fatboynak köszi ezt az 1 órás mixet, amit visszatudtok egyébként majd hallgatni hétfőtől a sunshine.hu weboldalunkon keresztül. Én nagyon szépen köszönöm a mai kitüntető figyelmet, holnap este 8 órakor majd ismételten várok mindenkit a megújult MixXL-ben. Jó bulizást és biztonságos hazaérkezést kívánok a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.